0: Megafon.
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTV-a helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsít a rendőrség egy 30 éves budapesti beteghordozót, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, emellett szeret állatokat boncolni. A gyanú szerint földi maradványokhoz is hozzájutott egyrészt a munkahelyén, másrészt Szlovákiában, illetve magyarországi elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. Szenvedélyéről közvetlen környezetének, családtagjainak és barátainak szintén beszélt, valamint fotókat készített a gyűjteményéről. A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Látványos tűzijátékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találgatásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz, a híresztelések szerint a leánybúcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom,
1: a városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsít a rendőrség egy 30 éves budapesti beteghordozót, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, emellett szeret állatokat boncolni. A gyanú szerint földi maradványokhoz is hozzájutott egyrészt a munkahelyén, másrészt Szlovákiában, illetve magyarországi elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. Szenvedélyéről közvetlen környezetének, családtagjainak és barátainak szintén beszélt, valamint fotókat készített a gyűjteményéről. A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Látványos tűzi játékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találgatásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz. A híresztelések szerint a leány búcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 24-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe. Szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak. Így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is. Ugyanis a Művelődési Központban helyet kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Gál Dénest, a Balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
3: A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ aulájában egy előre tervezett beruházás felújítást hajtunk végre. Kivitelezők megérkeztek, és a aulában lévő nyílászárókat cseréljük ki. A beruházás összértéke 10 millió forint, mely előre tervezett volt, és a költségvetésünk tartalmazta ezt az összeget. Elsősorban energetikai szempontok miatt kellett kicserélni a nyílászárókat, ugyanis ezek már egy elbetemedett öreg nyílászárók voltak. Az új ajtók, ablakok, azok borovifenyőből készültek, és három rétegű üvegezéssel lesznek ellátva. Ki lesz cserélve az aulába a két nagy ajtóablak együttes, amely a emeleti lépcsők mellett található, valamint a oldalsó személyzeti kijáró, valamint a Horváth Endre galériából egy ajtót nyitunk a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ előkertjébe, oldalkertjébe. Ez már egy évek óta dédelgetett álma volt a művháznak.
2: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyagtöltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram port és kristályos anyagot találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A Bátonyterenyei rendőrök június 14-én Mátra verebélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a Balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy zacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Buda Gábort, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallják.
4: Munkatársaink több esetben intézkedtek kábítószer birtoklás miatt. Az első esetben a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lányjal szemben, aki saját bevallása alapján is előző nap kábítószert fogyasztott. A Salgótarján rendőrkapitányság járőrei szintén azon napon az egyik helyi üzemanyagtöltőállomáson előztek egy idegesen viselkedő 29 éves férfit, akinek a zsebében 16,7 gram por és kristályos állagolnyogot találtak, amely egy gyors teszt szerint szintén kábítószernek minősül. A Bátonyterenyei rendőrök Mátra verebélyében június 14-én állítottak meg egy rendszám nélküli személygépkocsit, amelynek középkonzolján nyitott alufóliapakot, még az egyik első ülés alatt hengeres tégében kábítószer találtak. Az egyik nőjétes melltartójából is kiesett egy hengeres tároló, amely az elvégzett gyors teszt alapján szintén kábítószer tartalmazott. Munkatársaink ezen a helyszínen összesen 24 gram anyagot foglaltak le, és három személyt állítottak elő a rendőrkapitányságra. A Balassagyarmati Rendőrkapitányság munkatársai június 17-én éjszaka Érsekvadkertnél igazoltattak két gyalogosan közlekedő fiatal férfit. Egyikük táskája egy nagy zacskóban közel 35 gram marihuánát rejtett, amelyből elmondásuk alapján mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrséget fejezték be a napot. Az intézkedések során mind a 7 személy kábítószer birtoklás miatt lett kihallgatva.
2: Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly Damásdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. Tóth Zsolt Marcellt, a Bozót brigád egyik alapítóját hallják.
0: Ugye korábban mi már elmentünk, leterepszemléztük és megbeszéltük azt, hogy milyen módon tudjuk itt segíteni az ő munkájukat, hogy ez egy jó kis kiránduló pont legyen. Ugye annyit kell tudni, hogy ez szederrel, vadszőlővel benőtt terület volt, nehezen járható, nehezen értelmezhetőek a romok. Elkoptak a régi ismeretterjesztő táblák, elkorhattak a régi padok, úgyhogy igazából szükség volt arra, hogy egy olyan önkormányzat, amelyik kevés anyagi és egyéb forrásokkal rendelkezik, szükség volt arra, hogy mi is segítsünk, és amikor ő meglátta, hogy mivel foglalkozunk, akkor ezért hívott. Úgyhogy ez volt a célunk, hogy egy ilyen kiránduló pont legyen, de nagyon fontos, hogy mi előtte egyébként a terepszemlék során egyeztettünk mindenféllel, ugye ez egy önkormányzati terület, ahol dolgoztunk, de maga a város sokkal nagyobb. Most jelen pillanatban a Damásdon csak a központi lakótorony környékét tettük rendbe, erre volt engedélyünk, erre kaptunk lehetőséget, és aki most oda látogat, az láthatja azt a úgymond vadászkastélyt, ami az Anzsú királyok vadászkastélya volt, és szívesen tartózkodtak ott, abból látható azok a közel 700 éves falak, vagy falmaradványok, amik ott vannak, illetve az a központi kis lakótorony maradványa.
2: Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabb tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az uszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszen Latibadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 diák adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Győztek a dunamenti kengurúk a magyar másodosztályú kriket bajnokság negyedik fordulójában. A csapat az Albatrosz CC ellen lépett a pályára. A debütáló játékos Gáspár Attila ausztrál futballjátékos volt, aki a védekezésben segítette hatékonyan a kengurúkat, meghozva a győzelmet.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.
6: Nem csúszik az este,

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 24-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán művelődési központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe. Szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak. Így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is. Ugyanis a művelődési központban kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Gál Dénest, a Balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
4: A Mikszáth Kálmán művelődési központ aulájában egy előre tervezett beruházás felújítást hajtunk végre. Kivitelezők megérkeztek, és a aulában lévő nyílászárókat cseréljük ki. A beruházás összértéke 10 millió forint, mely előre tervezett volt, és a költségvetésünk tartalmazta ezt az összeget. Elsősorban energetikai szempontok miatt kellett kicserélni a nyílászárókat, ugyanis ezek már egy elbetemedett öreg nyílászárók voltak. Az új ajtók, ablakok, azok borovifenyőből készültek, és három rétegű üvegezéssel lesznek ellátva. Ki lesz cserélve az aulába a két nagy ajtóablak együttes, amely a emeleti lépcsők mellett található, valamint a oldalsó személyzeti kijáró, valamint a Horváth Endre galériából egy ajtót nyitunk a Mikszáth Kálmán művelődési központ előkertjébe, oldalkertjébe. Ez már egy évek óta dédelgetett álma volt a művháznak.
2: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyagtöltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátony terenyei rendőrök június 14-én Mátra verebélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a Balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy zacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Buda Gábort, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallják.
5: A munkatársaink több esetben intézkedtek kábítószer birtoklás miatt. Az első esetben a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása alapján is előző nap kábítószert fogyasztott. A Salgótarjány rendőrkapitányság járőrei szintén azon napon az egyik helyi üzemanyagtöltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves férfit, akinek a zsebében 16,7 gram por és kristályos állagolnyagot találtak, amely egy gyors teszt szerint szintén kábítószernek minősül. A Bátonyterenyei rendőrök Mátra verebélyében június 14-én állítottak meg egy rendszám nélküli személygépkocsit, amelynek középkonzolján nyitott alufóliapakot, még az egyik első ülés alatt hengeres tégelyben kábítószert találtak. Az egyik nőjétes melltartójából is kiesett egy hengeres tároló, ami az elvégzett gyors teszt alapján szintén kábítószert tartalmazott. Munkatársaink ezen a helyszínen összesen 24 gram anyagot foglaltak le, és három személyt állítottak elő a rendőrkapitányságra. A Balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai június 17-én éjszaka Érsekvadkertén igazoltak a két gyalogosan közlekedő fiatal férfit. egyik táskája egy nagytaskóban közel 35 g marihuánát rejtett, amelyből elmondásuk alapján mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrséget fejezték be a napot. Az intézkedések során mind a 7 személy kábítószer birtoklás miatt lett kihallgatva.
2: Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipolyda Másdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. Tóth Zsolt Marcellt, a Bozót brigád egyik alapítóját hallják.
0: Ugye korábban mi már elmentünk, leterepszemléztük és megbeszéltük azt, hogy milyen módon tudjuk itt segíteni az ő munkájukat, hogy ez egy jó kis kiránduló pont legyen. Ugye annyit kell tudni, hogy ez szederrel, vadszőlővel benőtt terület volt, nehezen járható, nehezen értelmezhetőek a romok. Elkoptak a régi ismeretterjesztő táblák, elkorhattak a régi padok, úgyhogy igazából szükség volt arra, hogy egy olyan önkormányzat, amelyik kevés anyagi és egyéb forrásokkal rendelkezik, szükség volt arra, hogy mi is segítsünk, és amikor ő meglátta, hogy mivel foglalkozunk, akkor ezért hívott. Úgyhogy ez volt a célunk, hogy egy ilyen kiránduló pont legyen, de nagyon fontos, hogy mi előtte egyébként a terepszemlék során egyeztettünk mindenféllel, ugye ez egy önkormányzati terület, ahol dolgoztunk, de maga a város sokkal nagyobb. Most jelen pillanatban a Damásdon csak a központi lakótorony környékét tettük rendbe, erre volt engedélyünk, erre kaptunk lehetőséget, és aki most oda látogat, az láthatja azt a úgymond vadászkastélyt, ami az Anjou királyok vadászkastélya volt, és szívesen tartózkodtak ott, abból láthatóak azok a közel 700 éves falak vagy falmaradványok, amik ott vannak, illetve az a központi kis lakótorony maradványa.
2: Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az uszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Német László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 diák adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Győztek a dunamenti kengurúk a magyar másodosztályú kriketbajnokság negyedik fordulójában. A csapat az Albatros CC ellen lépett a pályára. A debütáló játékos Gáspár Attila ausztrál futballjátékos volt, aki a védekezésben segítette hatékonyan a kengurúkat, meghozva a győzelmet.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Vissza az időben.
7: Hello! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 6 óra 7-tel ezen a szép 2026-os július 24-es szerda reggelen. Belecsapunk a lecsóba, a mikrofonnál Olicsek Ádámot halljátok egyrészt, a drága Stancsik Nóri is itt van, jó reggelt!
8: Hello, jó reggelt, Ádám is, jó reggelt, Norbi!
7: Szemesvári Nordikám, jó reggelt!
9: Sziasztok, szép reggelt!
7: Na, mindenkinek ez a hallgatók nektek. Igen, Sanyikánk nincsen, mert hogy most elérzékenyül Széchenyben.
9: Teljesen,
7: ugye most minden évben szokott menni a példakép táborba, elérzékenyülni, úgyhogy...
8: Most ott van a Sanyi?
7: Igen, hát ezekben a napokban ott van nagyjából. Na, drágáim, remélem mindenki megvan, jó van, rendben van.
9: Mondhatjuk.
8: Abszolút, imádjuk a jó időt.
7: Jól van.
8: Én... És a fiúk kevésbé lengesek.
7: Nagyon kis lenge lazába van. Nóri egy ilyen kis, milyen szín ez ilyen?
9: Pink-fehér
7: történet lazában. Ő még nem izzad, mi már Norbival. Már izzadunk?
9: Hát én izzadok, igen. Tehát annyira nem vagyok azért ennek feltétlen híve, főleg nem, amikor már délben megérkezek egy adott helyszínre, ahol elkezdenem pakolásznom, és ha csak ránézek arra, amit be kell pakolászni, akkor más sírva pakolok.
7: Na, Nóri drága, akkor nézzük, hogy kik a névnaposok, kiknek örüljünk a mai napon.
8: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Ivánnak, Beátának, Jánosnak és Leventének. Boldog névnapot nektek!
7: Igen, és ugye a Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. De ez már most elcsúsztunk, hogy már volt ez.
9: Sosem tudom.
7: De valahogy ez így
8: volt. Az valahogy 22-dik.
7: Igen, és akkor most már ez.
9: Én elhiszem nektek.
8: Igen.
9: Én kiegyezek egy 23-ban
8: is. Az is jó. Tehát itt volt a napokban.
7: Tehát most már rövidülünk.
9: Innentől.
8: Na, ezt a rossz hírt nem.
9: Ez viszont nem.
7: Igen, ez a lényeg. Na, és akkor mire fogunk foglalkozni? Egyrészt Torma Andrát hívjuk bánk polgármester asszonyát, mert hogy a jövő héten bedurran a bánki nyár rendezvény sorozat. Rengeteg program vár rátok, úgyhogy erről beszélgetünk vele 8 óra után. Előtte pedig picikét a kis benzinkutak helyzetéről. Ez sokszor előkerült már, főleg itt köszönjük meg Tóth Andrásnak, aki egy balassagyarmati benzinkutnak, ugye egy magán benzinkutnak, kis benzinkutnak a vezetője, hogy vannak a pici benzinkutak helyzetei. Hát ezek a pici benzinkutak és több Nógrád vármegyei pici benzinkút is elvileg majd 26-án, tehát ezen a héten pénteken tiltakozásképpen be fog zárni, mert hogy hát valahogy nem tetszik neki az, amit most itt a kormány csinál, úgyhogy beszélgetünk erről majd 7
9: óra után. Én is, hogy valamit.
7: Úgyhogy nem.
9: Picit sérelmeznek.
7: Igen, úgyhogy beszélgetünk erről is, mert hogy ugye fel kell készülnünk rá, hiába, hogy vannak nagy benzinkutak, valahol ezek a kis kutak itt Nógrád vármegyén belül is, és erre majd fogok példát mondani, életet. Mert hát gyerekek, úgyhogy azért ezért fontos, hogy akkor pénteken be lesznek ezek valószínűleg zárva. Úgyhogy így állunk össze. Jó?
8: Óriási, jó.
7: Meg a slágerekkel kezdünk. Lá.

0: A Mágos Lágerek után vissza is tértünk, és ha szerda, akkor 90-es évek, és ha 90-es évek, akkor 1999.
1: Juhu!
0: Június 24-e, ugyanis Eric Clapton 100 gitárját bocsátja árverésre ezen a napon a New Yorki Christie's aukciós házban, hogy pénzt gyűjtsön drog rehabilitációs klinikájára az antiguai Crossroads Center számára. Ugye zárójelben ugye, hogy mivel brutál drogos volt a Szentem, és ugye kimászott belőle, ezért csinált egy ilyen drogklinikát.
1: A Szentem, azt
0: igen.
1: Mondja.
0: Rekordáron mentek el a gitárok, az egyikért 497.500 dollárt fizettek. Atya, ez 1999-ben van.
1: Abból már lehetett visszaforgatni.
0: 5 valami. Millió dollár jött össze a klinika számára, úgyhogy egy-két gitárjáról fogok most nektek majd
2: értekezni. És közben üzenél.
0: Igen, de belehallgatunk a Bad Love-ba, mert imádom mondjuk azt a nótát, amit ugye közösen Phil Collins-szal jegyez.
2: Komoly.

0: annyira ki lehet belőle hallani Phil Collins-t, tehát imádom
1: a hatását, a abszolút.
0: Az ő dobbalását, ezt ki lehet hallani.
1: Még a harmóniákban is, mintha ott lenne ez a hangnemváltás is mindjárt.
0: Hát az tipikus Clapton, csak ugye én a dobra gondoltam, hogy ez meg ugye tipikusan Phil Collins.
1: Elképesztő nóta ez.
0: Igen. Na, gyerekek, hát volt egy-két igen, fontos gitárja. Ugye a leghíresebb az egy a Blackie, ez a fekete Strato, és hát sokan egyébként azt hiszik, hogy egyetlen vintage hangszer volt, valójában pedig három különböző 56-os, 57-es Strato alkatrész részekből pakolta össze. 70-ben Nashville-ben 6 darab régi Stratót vásárolt, majd a legjobb részekből építette meg a végleges gitár.
1: Egy bestet,
0: és ami érdekes egyébként, hogy amikor megvette ezt a 6 Stratót, akkor az egyik példányt ugye a 6-ból odaadta George Harrisonnak, a másikat ugye Beatles, másikat ugye Pete Townsendnek, ugye Hubból, és ugye még Steve Winewood is kapott egyet, és akkor a maradékokból építette össze gyakorlatilag Blackie-t, ami egy legendás gitár volt.

0: 2004-ben került Kalapács alá, $959,500 adtak érte, ami akkor világrekordnak számított.
1: Elképesztő.
0: Tehát, hogy majdnem $1 millió fizettek ezért.
1: Arra kíváncsi lennék, hogy ez most azóta használja az, aki megvette?
0: Szerintem nem.
1: Vagy ott van egy vitrínben.
2: Hát olyan vitrínben van, ami nem tudom hány.
0: A hadsereg őrzi szerintem.
1: $1 millió gyerekek.
0: Ez 2004-ben. Igen. És van még egy érdekesség, volt neki egy Beano Les Paul-ja, és ez egy, a Blackie-nél is egy ilyen mitikusabb gitár, ugye korai 1960-as igen, Gibbonról van szó, és ugye ezzel vette fel a Blues Breakers with Eric Clapton lemezt. A gitár később eltűnt, valószínűleg ellopták, és ugye mai napig nem került elő, emiatt a rocktörténet egyik leghíresebb elveszett gitárja, valakinél ott van.
2: Nyilván nem is fog soha előkerülni, mert akinél ott van.
1: A filmekben, amikor felbérelnek egy háromfős profi csapatot, és akkor ellopatják valahonnan, és akkor így vannak állítólag híres dolgok világon eltüntetve, ez a gitár is.
0: Így van. Na, úgyhogy a mai napon ennek örömére hallgassatok rengeteg, akár egyébként The Blues Breakers, The John Mayer és Eddie Clapton-t, Cream-et hallgassatok, meg persze Clapton-t hallgassatok.

0: születik, és Menzel Gábor ma születik, tehát hogy egy ilyen bonanza-banzájos, piramisos tolcsva is történetről van szó. Ha csak ezt a három remek zenészt...
1: Hála égnek, hogy ők megszülettek.
2: Mindegyik maga területén nagyon-nagyon-nagyon tehetséges.
0: Igen.
2: És komoly dolgokat rámolt össze.
0: Rég hallgattam már Piramist egyébként, meg a tolcsfajékat
1: is. Én pont hétvégén hallottam Piramist.
0: Tényleg?
2: Én hogy szerettem a Rébisznek a szóló lemezét, az első szóló lemezét.
0: Nem mondod.
2: Még kazettán vettem meg, gyerekek.
0: Tényleg?
2: A kocsiból kazettán, igen, és milyen jó volt. Azt én nagyon-nagyon éltem.
0: Nem is gondoltam.
1: Én egyébként annyira a Révész, tehát tök röhely, mert Furest Piramis zseniális, de fura, én... nagyon az a hang, az azért.
2: Révészt úgy kell nézni, ahogy ő akkor, mint jelenség, színpadi jelenség.
1: Így van.
2: A fizikális megjelenésével, ahogy ő kinézett, amit ő képviselt, az a hang, és az, amit ő akkor lerakott oda, az olyan erő volt akkor abban a korban, ami mellett nem lehetett elmenni sehogy se szó nélkül.
0: Ez így van.
1: Mondjuk én a tolcsfejékat is nagyon illést, én azokat nagyon sokat hallgattam.
0: Jó, még egy Norbinak valót találtam. Na. 1980-ban
2: igen?
0: Elhunyt Tokuji Hayakawa, a mechanikus töltő ceruza feltalálója.
2: Igen, igen.
1: Norbi, annyira univerzális ember.
2: Nem, Ádám nagyon rájézett
0: erre. De ez előjön évről évre, hogy mindig megkezdem, hogy melyik az, mert tudja, hogy van az, amikor be tudtad így tölteni a tudod így.
1: Azt a grafit
0: hegyet. Igen, de ez nem ez volt, azt mondtad.
2: De, elmondom, hogy ez az volt, ez a mechanikus töltő ceruza, ez az, amit mi ebben a világnak ezen részén az ember a nevéből nyilván egy japán emberre következtetek, tehát ő valószínű az volt, de viszont amit mi ismerünk itt a világnak ezen a részén, az egy cseh gyártmányú, az a Koinornak a cucca volt, amiből kivéve a különböző szerelvényeket, később ugye galacsinokon lehetett köpködni a kopasz tarkókat. Ez is egy nagyon fontos dolog, de én nagyon hálás vagyok ennek az embernek, mert ő az is sok pénzt hozott nekünk.
1: Hey, akkor... ha jó, így tartsa meg őt jó sokáig.
0: Na, ebben a szellemben megyünk tovább, Gere Józsi már vár ránk, úgyhogy egy régi Nógrádot átboncolunk.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: Itt is vagyunk, és akkor megnézzük tényleg 2000. június 23-án mit írt a Nógrád, 24-én, bocsánat, mit írt a Nógrád, és hát a Salgó-Tarjáni témát talált most nekünk Gere József helyi helytörténészünk, mégpedig a piac szűkülés, a forint elértéktelenedése és a körbetartozások okozta pénzügyi problémák miatt felszámolási eljárás indult a Salgó-Sík síküveg feldolgozó Kft. Ellen, mivel ez évre is nyerességgel terveznek, a felszámoló működés közben szeretné értékesíteni a cég. Így a nagymúltú gyár talán még meg is menekülhet, ugye erről szól a cikk, és akkor erről kicsit beszélgetünk erre Józseffel. Szia Józsi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok!
0: Na hát, Balassagyarmataként annó azért ezt a jelenséget is nagyjából nyomon követted?
4: Hát ez tele volt akkor a megye meg a sajtó, aha, meg hát több ismerősöm is volt, aki egykori katonatársaim például, és ez megint egy ilyen tipikus magyar és sajnos nógrádi szomorú történet. Ugye ezt a nagymúltú gyárat a szocialista kormány a adjunk el mindent mozgalom keretében 95-ben eladta, akkor divat a szó, a privatizálta, tehát állami tulajdonból átment valami követhetetlen tulajdonosi körbe, és hát ugye dolgozgattak ezek szépen, és hát ugye a működéshez azért kell forgótőke, hova menjen a bankhoz menjen, meg hát elkezdték kínálgatni a svájci frankú kölcsönöket, hát ebbe beleszaladt a gyár is, vett fel svájci frank alapú hitelt, de hát ugye pont a Gyurcsán bajnali kormány egyik kedvenc szokása volt a forintnak a leértékelése. És ugye a forint leértékelése miatt egyszerűen vállalhatatlan kezdtek válni ezek a svájci alapú hitelek. Hát nem csak egy vállalatnak, ugye a mai napig húzódik a által felvett svájci frank alakú hitelek, amit már többszörösen visszafizettek, de a bankok még mindig tartják a markukat. És ugye ami az aljasság az egészbe, hogy ugye gyakorlatilag túl vagyunk a gazdasági válságon, a bankok megrodjantak, az állam pedig segítséget nyújtott nekik több száz milliárd forint összegben. Ez is egyébként érdekes, hogy úgy adták oda a pénzt, hogy azért egy ilyen pénzt odaadok egy sok esetben magánbanknak, akkor én, mint állam azt mondanám, hogy kérek tulajdoni részt. Nem, odaadták Hocsin Eszre, használják.

0: Egészséget.
1: Szép.
0: De ezek a nyomorult bankok aztán olyanok voltak, hogy amikor egy-egy hitelezett cég bajba került, akkor lehajtották a pénzt, végrehajtást kértek, és nagyon sok vállalat ebbe ment tönkre. Palasölti bútor, Ipoly bútorgyár példája, ugyanez a történet. Hm. És hát sajnos így járt a salgótarjáni síküveggyár is, ma már a helye sincs meg.
1: Igen.
0: Pálfalva egy tényleg egy több mint 100 évre visszanyúló, meghatározó vállalat, ahol generációk dolgoztak ott, és hát ilyen szomorú rége lett a gyárnak, gyakorlatilag 14 évet vergődött a privatizált rendszerben. Nagyon sok ilyen történet van az országban. Igen. Gyakorlatilag így épült le a magyar gyáripar. És ugye jött és lettünk ilyen összeszerelő ország, és ilyen bedolgozó emberekre van csak szükség.
1: Igen, sajnos. Ez egy szomorú történet. Józsi, most szomorú sztorikat hoztál az elmúlt napokban, úgyhogy legközelebb majd a vidámabbakat hozunk, azon tudjunk egy kicsit nevetni is majd. De hát ilyen is kell, ilyen is kell, mert hát ezek az a rög valóság, hogy ebben éltünk, és azért néha nem árt, hogyha ezzel akár egy ilyen műsor keretén belül alkalomról alkalomra ezzel azért szembesülünk. Józsi, köszi egy pár nap, és akkor folytatjuk veled. Jó? Köszönöm, szia, minden jót! Mi pedig megyünk tovább, a zenék után a hetes hírek következnek, aztán pedig az első téma.

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
0: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell! Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Superman nem ilyen?
5: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
6: Supergirl, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán művelődési központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe. Szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak. Így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is, ugyanis a művelődési központban helyet kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly Damásdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli részt tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban. Közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg. Emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díját adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
3: Időjárás.
9: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak, zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
9: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitótfalu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
10: Nagyot szól.
12: Elmúlt 7 óra 3 percre ezek voltak a hírek, és rabogunk tovább. Norika, jó reggelt!
13: Jó reggelt!
14: Hellóka!
12: Jó reggelt! Sziasztok, drágák! Úgyhogy megyünk tovább és startmenüzünk. Egyébként, aki most ébredne, 2026. június 24 van. Szerda van, úgyhogy köszöntünk mindenkit. Ma is dögség lesz, úgyhogy...
13: Boldog, meleg szerda.
12: Igen, mindenki készüljön fel rá, víz legyen, mi ez a hidrotónikus, vagy milyen izotónikus?
13: Izotónikus!
12: Tóniás!
15: Figyelj, egy nem telt el az ember, két szót már alkotott.
12: Igen.
13: Nagyon jó.
12: Igen, dögség van, meg
15: dögség és hidrotónia.
12: Igen, az kell, meg maradjatok otthon, nem menjetek be dolgozni se. Kész. Kibírja nélkületek a nezeggazdaság.
13: Hallod, Norbi?
12: Maradjatok otthon.
13: Nekünk is szólt.
15: Kedves hallgatók, 46 perc telt el a megszólalásból. Ádám elmondta a magvát annak, amit gondol a világról ma.
12: Van. Na, jó van. Meg a slágerekkel megyünk, és akkor egy komoly témával jövünk vissza, majd maradjatok velünk.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, üdv a streamereknek, megafonfm.hu, ezen tudtok minket hallgatni, hogyha már nagyjából Kamcsatka vagy Honolulu házatáján jártok.
1: Igen.
0: És 95.7, meg 91.9, hogyha itt vagytok a környéken, Balassagyarmat Vác tengelyen. És akkor most, hát akár Pest vármegyei és Nógrád vármegyei téma is az, amivel foglalkozunk, mert hogy pénteken elvileg a Független Benzinkutak Szövetsége tiltakozni fog, és ilyen június 26-án egyéni figyelmeztető bezárásra fog majd kényszerülni, és ezt tervezik, mégpedig ugye, hogy fölhívják a figyelmeket a károsult kis benzinkutakra. Ugye itt a hatósági áras történetről van szó.
2: Gondoljuk,
0: erről igen. Sokszor beszélgettünk már, hogy hát nagyon szitták az előző kormányt, mert ugye nyilván volt, hogy az a történetnek a lényege, hogy nem volt nullszaldó, hanem ugye egy mínuszos a sztori.
1: Végeredmény volt.
0: Ugye? Igen. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon ment, ezt
1: a nullszaldónak lehetne örülni, mert ugye az a haszon nélküli.
2: Az is mekkora biznisz.
0: És a nagyon sok családi vállalkozás beofolt ez miatt, meg leúzták a rolót és hasonlók. És ugye most arról szóltak ugye most a hírek, hogy hát itt meghagyják ennek a gyakorlatilag egy napra a másokra való aktivizációs, nem tudom, kis kapuját, hogy ezt továbbra is meg lehessen csinálni most. Viszont ugye most kivezettük már? Talán ki? Vagy nem? Ki fogjuk? Nem tudom. Mert most már aláment a szint alá. Valahogy itt vagyunk most, nem tudom pontosan, bocsánat. Viszont a lényeg, ami a lényeg, hogy ugye azért akarnak tiltakozni péntekre ezek a kis benzinkutasok, mert hogy bár ugye az előző kormány vezette be ezt a benzinár ársapkás történetet, azért valami fajta kis csurrnő, cseppenő támogatást, ami támogatási programot létrehozott. Viszont ugye a mostani kormány bár ugye megtartatja ezt a fajta benzinás stopot, és akár bármikor újra hozhatja, és ugye most is ez még azért volt, ugyanakkor támogatást azt nem akarja odaadni a kis benzinkutaknak, tehát hogy ők nem kapják meg azt, amit egyébként az előző kormánytól legalább már megkaptak. Úgyhogy úgy vannak vele, hogy két szék között a földre, tehát hogy gyakorlatilag mind a két kormány kicseszett velük, lehet azt így mondani, és ugye mostani ez egy kicsit talán jobban is, úgyhogy ezért lesz egy tiltakozás majd a pénteki napon, ami azért a hallgatók gondolhatják azt, hogy most mit érdekel, elmegyek ide Balassagyarmaton, vagy nem tudom én, Vácon, bármelyik útra, stb. Viszont nekem majd van tapasztalásom arról, hogy a kis pici helyi kutak, akár mondjuk Nógrád vármegyén belül, azok mennyire életmentők lehetnek. Tehát, ahogy itt reggel is mondtam, hogy azért igen, kellenek ők szerintem, és azért a hiány az lehet, hogy hát nem lehet, biztos, hogy problémás lenne. Úgyhogy áttárgyaljuk ezt. Jó, hogy mit gondoltok róla? Mindenképpen egy pár dal, és akkor ez a témánk, itt egy kis helyi vonatkozással is, úgyhogy maradjatok velünk, mindjárt jövünk.

0: Pénteken Nógrád vármegyében és Pest vármegyében is elvileg be fognak zárni egy napra a kisbenzin kutak. Jelentette be a Független Benzinkutak Szövetség az egyik posztjában. Ez a témánk ebben az órában, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. És ugye a sztori az az, hogy ugye a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett ár, hatósági árrendszere, ugye az a családi kis benzinkutakat üzemeltető KKV-knek ugye március óta nagyjából 7,5 8 milliárd forint veszteséget okoz, tehát még mindig iszonyat pénzeket nyelnek be. És ugye a kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, viszont ezt a Tisza most, mint jogutód, nem akarja végrehajtani, ezért pöccentek be a kis benzinkutasok, és azt írják, hogy nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kiszemmézzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat a tulajdonunkhoz és a szabad vállalkozásokhoz, vagy vállalkozáshoz. Azt írták még, hogy ugye a Tisza kormány legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a nagyon káros rendszert, mármint ugye itt a védett hatósági üzemanyagárat, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, és ugye egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését, és ugye ezt nehezményezik, meg ugye arra utalnak, hogy a parlament elé került javaslat alapján, ugye a kereskedelmi politikára felelős miniszter felhatalmazást kaphat, hogy gyakorlatilag meg tudja ezt egy dolgozásra vissza tudja hozni, és azt írták a benzinkutasok, hogy ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, hanem ez Fidesz 2.0-ra, tehát nem erre adtak ők, mint gondolom akkor tiszta szavazók felhatalmazást. Tehát erről szól a történetnek a lényege, és ugye én ígértem azt, hogy én mondok sztorikat, mert ugye, hogy mondhatnánk azt,
1: van
0: hogy kit érdekel ez, mert hogy érted, én itt vagyok Balassagyarmaton, itt vagyok Vácon, tudnak ezt, én úgyis van. De hogyha mondjuk, és emlékszem, mert talán a Palotáson forgattam én egy pár évvel ezelőtt lent délen. Tehát nem a Balkánban, vagy Olaszban, vagy
1: csak
0: a Nógrád Tűzföldön, elén. Hanem ott délen. Délen forgattam Nógrádba, a Palotás környékén, Héhalom környékén, és talán pont a Torta Fesztivál volt, azt hiszem. Uh-huh. És a semmi közepén, és hát ott már ott sárgálott a benzinjelző, azt mondtam azt, hogy...
1: Lehet, hogy gyalog megyünk haza?
0: Lehet, hogy nem tudom, mi van. És ott talán Héhalomnál az mellett, hogy valahol ott Palotás mellett, gyakorlatilag a semmi közepén a település mellett van egy kiskút. Gyerekek.
1: Kiskút, kerekes,
0: tehát, hogyha ez nincs, mondjuk, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy hívom Norbit, hogy jöjjön, érted, vagy valami, átszippantjuk valahonnan, és igen, tehát én azért mondom, hogy ezek a kiskutak szerintem létszükség, mondjuk az ott élőknek. Pontosan, nem tudom, most Gután megvan-e még? A Galgután is volt egy kis kutacska, ha jól emlékszem. Most azt
2: Mórán is van.
0: Mórán is van, nem, így nem van.
1: Igen, ez nagyon érdekes.
0: Hogy bedőlte már, vagy nem tudom, de hogy gyerekek azért belegondolva abban, hogy mondjuk nem tudom, én Drégei Palánkról hova mész el tankolni, tehát hogy még így...
2: Megszokott, hogy bejársz.
0: Hogy bejársz.
1: Hogy gondoskodsz róla.
0: Gondoskodsz róla. Igen, tehát hogy viszont ott, ahol meg ez van, az meg egy kincset érő történet, és hát nem hiába tiltakoznak a kis benzinkutasok, hogy akkor itt átsigítár vaslapát, mert most akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad, és igen, semmi változtatás nincsen.
1: Igen, ugyanakkor azon a helyeken élők, ahol ilyen kiskút üzemel és működik, és mondjuk átéltek hasonló helyzetet, mint amit te mondjuk ott a tortázás közben, attól függetlenül nagyon érdekes a helyzet, mert szerintem túl nagy támogatásra ezek a kiskút tulajdonosok a lakosság részéről nem igazán számíthatnak mondjuk országszerte.
2: Szerintem senkinek,
1: mert a lakosság olyan szinten részéről. Nem kifejezhető méterben az a magasság, hogy tesznek erre, uh-huh, mert nekik, sőt, pont nem érdekli őket. Ő nekik legyen meg az ársapkás ár, of course, legyen az, igen, az mögött bármilyen jó, gazdasági tudod, tartalom.
2: Mondjuk, de ezzel meg azért nehéz vitázni, mert azt mondom, hogy most akkor 50 ezer forintért tankolsz, vagy 38-ért, akkor azt mondom, nem, én nagyon szeretnék 50-ért mindig, szóval igen.
1: Abszolút, ezért vannak borzalmasan nehéz helyzetben, és nem tudnak semmit sem csinálni, csak azt, hogy mondjuk egy ilyen kézfeltartással kimennek majd valahova, igen, és próbálják jelezni a helyzetet, mert nem nagyon tudnak senkire számítani. A lakosságra szerint szinte.
0: Igen, most Károly Karvaj nincsen itt, mert ugye, hogy vele is nehéz volt azt megértetni, hogy itt az van, hogy érted, van egy pék, akinek van X alapanyaga, ami X forintba kerül, abból csinál egy X terméket, plusz még hozzá mindenfajta költség, és akkor ezt úgy fogja eladni, hogy gyakorlatilag nem fogja keresni semmit. Tehát akkor azt mondja,
2: mondjuk én, amióta vállalkozó vagyok, én azóta figyelek oda, én addig Igyekeztem, de azóta sokkal jobban tudom azt, hogy igyekezzek, igenis, akár helyi vállalkozótól, helyi péktől, helyi valakitől venni ezt vagy azt, ha még drágább is, de tudom, hogy hát mondjuk
1: azonnal
2: jobb
1: minőségű. Azonnal az emberek a saját magukban leledző világból ki tudnának néha kacsintani, és a másik helyébe egy kis empátiát belevíve gondolni, hogy él, mint él, milyen a másik helyzet. Ez nagyon jó lenne, ha ebben lennénk jobbak egyébként. Így minden van. A nap minden szakában.
0: Persze,
1: ez mindig nagy szükség lenne. De itt Sanyi a legjobb példa arra, hogy hogyan kell empátia nélkül és minden beleérzés nélkül, bármennyire is mondja ő az érzékenyítést. Most ő nincs itt, neki is elmondanám, és el is mondtam másokszor, tehát én nem tolok ki ezzel, hogy ezt most itt mondom. Hogy kell viselhetetni a másik iránt totál érzéketlenül, ezt a Sanyi tökéletesen tudja. Tehát ő olyan szinten az iskola példája annak, hogy a vállalkozások pusztuljanak meg, dögöljenek meg, dőljenek be, mindenki rabló, hogy ez elképesztő. Tehát az ilyen hozzáállású emberektől sem fognak jelesül a mostani témánkban szereplők is, kis benzinkutasok semmilyen jellegű támogatást kapni, és még plusz még röhögni is fognak rajta, hogy minek csináltad te mennyit tönkre. Hát klasszik mondják, hogy jó magyar szokás szerint dögöljön meg a szomszéd tehene is típusú történet. Ezért mondjuk sajnálom őket, mert bármelyikünk, és Adi nagyon jól mondta például a pékeket, lehet ebből a fajta ilyen gazdasági teher, bármelyik területen foglalkozó ember érhet.
0: Ha már most pékről van szó, most mi van az ukrán gabonával, gyerekek? Igen. Mondjuk egy példa.
1: Ott vannak a mézesek.
0: Le fogja nyomni az árat, értetted, hogy adják a...
1: Vagy a gyümölcsterjesztők, vagy az állattenyésztők. Most igaziból lehet végig gurulgálni bárhova. Lehet. És ezek mindannyiunk kerülhet olyan helyzetbe, ami ellehetetleníti.
0: Csak hogy itt mondja, az a lényeg, hogy itt az van, és most azt is fájlalják, hogy a szegény kis benzinkutasok, itt gondolom Nógrád vármegyében, és ha már csak Balassagyarmatot, ott Mohorát, vagy éppen ott Palotás térségét is mondtuk, hogy eddig azért valamit még próbált az állam támogatást adni rá vissza, hogy akkor tudjuk, hogy ez így szar dolog, el kell szenvedni, de akkor valamit kapsz. Most már ez sincs, tehát jogutóbb mondjuk ez sem kapják.
1: Sem mentőhálós eszőnyeg alattuk. Ez
0: ugyanakkor már megvan a lehetőség arra, és hogy akár továbbra is akármikor.
1: Egy jön egy helyzet, igen.
0: És akkor megint ez van. Tehát ugye ez miatt lesz egyfajta a tiltakozás majd a pénteki napon. Úgyhogy mondom, én tehát, ahogy mondta Norbi is, hogy a hallgatók, hogy ne gondoljatok bele másnak a helyzetébe. Tehát ne, vagy akkor mit kell ezzel foglalkoznom, és bezár Mohorány egy Kiskút, vizébe, és akkor megy szakom, hogy Balassagyarmatra, most majd elmésztetek Vácra, vagy tudnak ezt tankon, tök mindegy. De ugye akkor meg, ami ott, akik ott vannak, ugye ott hát Héhalomból, vagy Palotásról, most akkor itt Pásztó, 60, vagy mondjuk a Szurupisogi körtékén ott a 21-esen azt hittem, talán van ott valahol, benzinkút, tehát akkor is, érted? Tehát, hogy
1: erre mondja Sanyi, hogy menjen nála, és akkor tankoljon a nagyvárosban, most akkor mi van, van kocsi, akkor meg tudja csinálni, nem? Mondja erre Sanyi.
0: Igen.
1: Kb. Így.
0: Igen, a Viber számunk 0635662262, amire jön és egy-két hozzászólás, egyrészt azt írják, hogy szerintem, ha az állam egyszer elismerte, hogy a hatósági árak miatt a kis családi benzinkutak veszteséget szenvednek, támogatási programot hozott létre, akkor azt a következő kormánynak is végre kell hajtania. A jogfolytonosság nem csak a bevételeknél fontos, hanem a kötelezettségeknél is. Valaki meg azt írja, hogy én ezt árnyaltabban látom, attól, hogy egy korábbi kormány bejelentette egy támogatási programot, még nem biztos, hogy azt változtatás nélkül végre kell hajtani. Hát igen, csak hogy mondjuk a belegondolsz abban, hogy megtartod, és akkor még ez sincs. Tehát egyébként meg oké, tehát nem köteles a Tiszának ezt megtartania, de akkor meg ott vagyunk, ahol a parcakat, hogy akkor...
1: Valószínűleg nem. Azért az, hogy működik az a régi közmondás is, hogy ugye a fürdővizek kidobják a gyereket is, tehát itt most ugye megy a változtatás, igen, megy a cserebere, megy a változtatási szándék, megy almaz. Nem biztos, hogy mindent meg kell változtatni egy adott folyamat kapcsán. Nem kell mindent.
0: Igen, abszolút.
1: Talán ez is olyan lenne.
0: Tehát emlékszem rá egyébként, hogy pont azon nem tudom, hogy mi van a helyzet, hogy nem is olyan régen. Hát nem is olyan régen, még ugye április környékén, vagy márciusban beszélgettünk Révész Máriusszal, aktív Magyarországért felelős szerintem, akkor már államtitkár volt.
1: Államtitkár volt.
0: Igen, és akkor utána egy pár héttel, hogy megalakult az új kormány, rengeteg, szinte az összes nagy és jegyzett hazai ilyen természetvédelmis, kerékpáros, környezetvédős, túrázós, aktív egyesület írt, hogy akkor az aktív Magyarország csapatot azt ne robbantsák szét, mert hogy az egy baromira jó működött történet, és hozzá egy nagyon jó vándortábortól kezdve biciklutak minden. Azt nem tudom, csak eszembe jutott a folytonosságról.
2: Hát azért abban bízunk, hogy abban
0: az nem nyúlnak bele, mert ez egy tényleg nagyon klassz dolog volt. Oké, a kiskutak vitték a terhet, most ne adják őket cserbe, ilyet is kaptunk. Ha volt ígéret és program, azt végre kell hajtani kormányváltástól függetlenül, de valaki azt írja, hogy előbb egészségügy és oktatás, aztán a benzinkutak támogatása. Igen, még visszajövünk, úgyhogy nyugodtan mondjátok el, és írjátok el, le, és küldjetek el a véleményeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe, szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak, így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is, ugyanis a Művelődési Központban helyet kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly Damásdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcel elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a Romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli részt tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg. Emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díj adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
3: Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak, zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
4: Közlekedés.
5: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Pénteken készültek fel a kedves vidéki hallgatóink, ugye főleg most a kis településeken élőkhöz szólunk, itt Nógrád vármegye meg a Dunakanyar Pestmer megye szerte, mert hogy ugye itt a kis benzinkutasok, pontosabban ugye a Független Benzinkutak Szövetsége arra hívja fel a figyelmet, hogy tiltakozásul pénteken, tehát most június 26-án egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kis benzinkutat. Most oké, kérdés az, hogy merre fognak ráállni erre, mennyire nem, de azért igen, készüljetek fel erre.
1: És ugye Ádám, te is készülj.
0: Én erre is fölkészülök.
1: Ha véletlen Palotás felé jársz, igen, akkor teli tankkal menj.
0: Így van, mert akkor ott nem fog tudni tankolni.
2: Úgyhogy megyek ilyen... neked segíteni. Ha.
0: Köszönöm. Mert hogy nem tűrhetik tétlenül azt, hogy rendszeresen küsemézők veszteséges működésre kényszerítsék a kiskutakat, semmibe véve alkotmányos jogaikat, ugye a tulajdonokhoz és a szabad vállalkozáshoz. Ugye itt megint az a történet, aki most csak tekerne ránk, hogy ugye fönntartják továbbra is akár mondjuk egy gyors rendelettel a hatósági benzinárat, ugyanakkor az a fajta kis támogatás, ami a Fidesz kormány idején jött, azt ők most nem adják oda, és ezért két cég között most a földre potyadtak a kis benzinkutasok. Igen, egy-két hozzászólást még azért tudunk. Nem minden korábbi ígéretet kell automatikusan kifizetni közpénzből. Vizsgálják meg a valós veszteségeket, és ne osztogassanak automatikusan. Ezt írják ugye mondjuk kontrára. Igen, a kiskutak vitték a terhet, most ne hagyják őket cserben. Ha az állam veszteséget okozott a kutatban, akkor fizessék ki a kártérítést, ennyi. Nagyjából ezek jönnek még, amit frissen becsorgott.
1: Igen. Nyilván ebben sem lehet szerintem annyira marha okosnak legyünk. Nem? Mert hogy nyilván amit beszéltünk az elején is, hogy ott van a pro meg a kontra, hogy igen, én is szívesen segítek, ha azzal segítek, hogy igen, elmegyek oda tankolni vagy valami, de tényleg, ha már úgy konkrétan úgy belegondol az ember, hogyha egy hónapban mondjuk 20 000 forint pont plusz a zsebedben marad, akkor lehet, hogy alaposabban átgondolod.
0: Persze, fogyasztóként, de nyilván fogyasztóként mit akarsz a legjobban, hogy minél olcsóbban jöjjön ki a dolgokból.
2: Oké. Okay. És innentől kezdve van az, hogy ezek fölött áll, mindenek fölött áll az állam, a kormány, nem tudom, hogy ezt kit nevesítsek ott fölötte, de mindenki fölött van, mert a lakó, az egyszerű tankoló és akitől tankol és az üzemeltető, az is ennek az országnak az állampolgára, és ezt a feladatot a köztük lévő feszültség, ha létezik, megszüntetése érdekében orvosolnia kell úgy, hogy a dolog lent ne csattanjon senkin.
0: Igen.
2: Tehát ez az mindenkori állam és a mindenkori kormány dolga szerintem.
0: Úgyhogy a gyarmati kiskútnak, ott a kis gútai kiskútnak, ha megvan, meg a Héhalom Palotás környéki kiskútnak, meg az összes Pestvár megyei kiskútnak kitartást kívánunk nektek. Jó, úgyhogy ha van valami friss, akkor nyugodtan jelzetek. És hogyha van valakinek egyébként az ügyben mondandója, tényleg, mert mondjuk a Pestvár megyei kiskútakkal nem vagyunk

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Megijesztél?
5: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Naftalin premier a Budapest Bár bombas lágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Superman nem ilyen?
13: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
1: Supergirl a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: 8 óra van.
14: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Molnár Róbert.
18: Hírek.
17: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyag töltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram g port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátony terenyei rendőrök június 14-én Mátra verevélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy szacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az uszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díjat adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, míg Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Tegnaphoz képest tovább nőtt a halálesetek száma Franciaországban az extrém hőség miatt. A vizekben már több mint 20 ember halt meg. Mindez a szakértők szerint azért történt, mert sokan úgy fürdőznek a természetes vizekben, hogy nem mérik fel a valós veszélyeket. Németországban a hétvégén 5-en vesztették életüket, szintén a strandolók körében, az ország folyóiban és tavaiban. Bajorországban 2 fiatal férfi fulladt a habogva, egy 79 éves nő pedig a Balti-tengerben hunyt el. További tragédiák történtek Brandenburg és Észak-Rajna-Vesztfália tavaiban is.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
18: Időjárás.
17: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
19: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
17: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
20: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
21: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
20: Megafon.
21: Nagyot szól.
0: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok! Nóri drága, hello!
18: Hello, jó reggel!
22: Sziasztok!
0: Norbika is itt van, igen, és ahogy mondtuk, reggel, kis lájtosra jöttél, készülve arra, hogy hát lehet, hogy itt is 35 fok lesz, mire végzünk az adással.
18: Kint úgy meg... értem, hogy már alakul azért
0: igen,
18: most is.
0: Kint meg 45 lesz. Na, úgyhogy bedörrent a vakáció, ugye ezt mondtuk reggel is, hogy hát nem péntek van, de azért programajáros pénteket tartunk, mert hogy a Bánki nyárral fogunk foglalkozni, mivel az Nógrád vármegyék legfontosabb egy településhez kötődő rendezvény sorozata. Én imádom egyébként, maga a helyszínt is, nem tudom, mikor voltatok utoljára ilyen kis bulikában ott.
18: Bánkon? Bulikában? Aha. Én szerintem 2 vagy 3 éve.
0: 2-3 éve. Na, az
18: de
0: nem
18: Bánkon
0: is volt
18: amúgy minden évben.
0: Ott vagytok azért, benéznek, hogyha úgy van.
18: Imádom azt én a környezetet.
0: Is. Norbi rég volt már.
22: Én nagyon rég voltam, viszont folyamatosan láttam és követtem, és kb. Az az érzésem van, hogy egész Nógrádnak szerintem Bánk az ilyen élenjáró program helyszíne.
0: Igen.
22: Tulajdonképpen. Sok mindenben is lehet az, de a programok tekintetében azt gondolom mindenképp.
0: Igen, abszolút, és ezeken én egyszer játszottam a Bánki nyár keretében, a vízi színpadon, annó a Norton zenekarral.
18: Melyik színpadon?
22: A vízi
18: színpadon.
0: Én ezt nagyon adtam, nagyon élveztem. Akkor volt egy ilyen alsópetényi Bánk mini turnék volt, egyik nap alsópetény, másik.
18: Turné?
0: Másik nap meg Bánk. Tehát, hogy annyira hangulatos maga a színpad rész ott a tó mellett, meg lehet, hogyha van víz, pláne most
18: mindig,
0: ugye,
18: ha víz van, minden
0: akkor minden van,
18: van
0: és ez nagyon jó. Éppen ezért egyébként én nem tudok elmenni amellett szó nélkül, és majd tényleg erről beszélgetünk az Andival, mert a programokról, de erről nem akart, de mondom, hogy akarok. Tehát, hogy ugye egy pár héttel ezelőtt azért volt egy tragédia, egy fiatal srác maradt a vízben, és hát gyakorlatilag, hogy itt a médiában ilyen gyilkos tó meg, tudod, ilyenek mentek már.
18: És hogy
0: én annyira fölháborodtam ezen Nógrád vármegyeiként, érted, hogy akkor most nem tudom, én 10 évente egy ilyen történik, vagy nem tudom, én 20 évente egy, és még nem tudom, nyilván vizsgálják a körülményeket, hogy mi történt, hogy történt. Úgy hattam, hogy annyira nem is tudott talán úszni, nem tudom, mert lényegtelen. De hogy ez már, hogy akkor tudod, úgy jött be, de csomó fősodra vagyok, a gyilkos tónak is nevezik, mert hogy már tűzel.
22: Igen, ez nagyon nagy butaság, szegény kisfiú esetéből.
0: Oké, de
22: eljutni ide.
0: Aki ezt megírja, igen. Nem gondolom bele, hogy itt érnek így emberek
18: ezek
0: kb.
18: Ezek a klikhajház, az, tudom én, mit csodálni.
0: És az, hogy ilyen szemben van, mert akkor a Balaton az mi? Akkor az a gyilkos tónak, mert akkor minden évben négy ember.
18: Meg a Duna.
22: Az összes víz, persze. A hidakat nyugodtan lehet felsorolni.
0: Tehát, hogy én úgy megverném, komolyan mondom, nem csak verbálisan.
22: Sajnos nagyon nagy baj van.
0: Megírja,
22: nagyon nagy baj van.
0: Nem gondol bele abba, érted, hogy...
18: De persze, hogy nem gondol, hogy csak abba gondol bele, hogy arra a cikkre minél többen ráolvasnak.
0: Mindegy, úgyhogy nyugodtan tessék menni Bánkra, jó? Tehát, hogy ezt akartam kihozni a végén. Erről nem beszélünk az Andival, mert ígértem neki, de ez bocsánat, most előtt, hogy már hallja, vagy majd, hogyha hall. Igen, tehát, hogy ez kibukott belőlem. Minden esetre pozitív a téma vonulat, mert hogy Bánki nyár.
18: Meg a helyszín.
0: Meg a helyszín is nem sokára indul, úgyhogy megtudunk mindent mindjárt Torma Andi polgármestertől.

0: Mi vár rátok az idei bánki nyáron? Jó rádiózást kívánunk mindenkinek! Ez a kérdés, és hát gyakorlatilag pillanatokon belül megkapjuk rá a választ, mert mondtuk az előzőekben azt, hogy hát itt Nógrád vármegyében, nyugat-nógrádi helyszínként bánk az gyakorlatilag, hát azt lehet mondani, kikerülhetetlen. Nekem nagyon sok olyan ismerősöm az agglomerációból, akik lepattannak. Csak egy napra akár. Mert hogy imádják.
1: Persze, hát mert itt bár
2: mikor, nem?
0: Igen, lehet.
2: Hát, de olyan változatosság van, ami egy napra, ha lemész már, akkor gyakorlatilag
0: akkor
2: ki valamit kihúzol belőle, amit téged érdekel, akkor az egy nappal is maximálisan jó vagy.
0: Így van, úgyhogy a bánki nyáron ez az idejében is változatos program kínálattal várja majd az érdeklődőket, ugye egy festői tópartjáról van szó, és több héten át tartó esemény sorozata az, amiről beszélünk, és azért egyedi, mert hogy ugye nem egyetlen fesztivál hétvégére koncentrálódunk, hanem ugye egész nyáron át kulturális programok, zenei programok, közösségi élmények, gyakorlatilag minden itt lesz majd. Igen, de ezt nem én fogom elmondani szerintem, hanem
2: van, aki jobban tudja tőled?
0: Hanem akkor
1: pedig
0: a Torma Andrea.
1: Pedig szerintem annyira lelkesen mondja az Ádám is.
0: Én nagyon szeretem
1: hallgatni
0: a bánkiakat, a Torma Andiékat, az egész helyet, tehát hogy nagyon különleges a helyszín, és most már nagyon jó rendbe lett rakva, rengeteg parkoló van, infrastruktúra fejlesztve. Voltam ott, amikor a strandot megcsinálták, ugye felújították, tök jó néz ki a beléptető rendszer, tehát az egész egyébként abszolút egy élhető, tök jó sztori, úgyhogy nagyon szeretem őket, úgyhogy éppen ezért Andi itt van, és akkor beszélgetünk vele egy picit erről a rendezvénysorozatról. Szia, polgármester asszony, jó reggelt!
3: Köszönöm a hallgatókat.
0: Itt
3: igen,
0: szia, jól van, szia.
3: Először is nagyon köszönöm ezt a pozitív bevezetőt, szívemet, lelkemet melengedte, hogy szeretitek bánkot.
0: Nagyon, hát már rég voltam ott nátok, úgyhogy már lassan megint ilyen szezonális bakancslista lesz, hogy legalább kimenjek egy koncertre hozzátok. Na, akkor csapjunk bele.
1: Vagy koncertezni.
0: Igen, vagy koncertezni, hát majd ezt majd meglátjuk.
1: Vékonyan meghívatjuk Ádámot.
0: Igen, na de a lényeg drága, hogy akkor kezdjünk bele tényleg, mert hogy nem sokára indul a programsorozat, és az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon sokféle és változatos az, amit ti kitesztek majd akár a vidi színpadra. Akkor kezdjünk bele, hogy akkor hogyan indul ez a mostani szezon, Andi?
3: Hát nálunk most már ez hozzátartozik bánk imázsához, hogy a kultúrát és kulturális szórakoztató rendezvényeket szervezünk a vízi színpadon, a tóparton. Meg hogy ahol fürödni lehet a pillanatban, ugye bánk szlogenéhez szüven maradva. Nagyon sok nehézséggel állunk szemben, de mint mondtam, hozzátartozik bánkhoz, úgyhogy elengedhetetlen, hogy színes, sokrétű rendezvényekkel várjuk a hozzánk látogatókat. Ezek a nehézségek többnyire anyagi jellegűek, hiszen kicsi a fizetőképes kereslet, ugyanakkor a költségek, akár a felépti díjak, akár a technikai költségek jelentősen megemelkedtek. Úgyhogy igyekszünk tőlünk telhető módon alkalmazkodni ehhez a helyzethez, igyekszünk színvonalas, jó nevű és vonzó tervezni, de ez mellett a kevésbé felkapott vagy kevésbé ismert, ám minőségi előadóknak is igyekszünk lehetőségeket biztosítani a fellépésekre, és így nyilván ezzel az anyagi kereteinken belül tudunk maradni.
0: Oké, hát figyelj, hogy én visszajárok zenekarban a tankcsapat, tehát gyakorlatilag, hogyha a Lukás Acéknak jó bánk, akkor azért másnak is legyen jó. Tehát ez árulja bezárva, és akkor kezdjük, július 1-ével indulunk akkor, ugye?
3: Igen, pontosabban július 3-ától egy kiállítással, és 5-én hétvégén egy gyermek előadással.
0: Na, és akkor menjünk szépen végig, mert hogy akkor tényleg egész augusztus végéig érdemes menni, akkor menjünk végig egy kicsit, Andi, hogy akkor mivel várjátok a többieket.
3: Tehát, ahogy említetted, jövő héten kezdünk egy Hungarikum kiállítással, ami egy hétig ingyenesen megtekinthető lesz bánkon, aztán pedig vasárnap az első vízi színpadon megrendezett programunk az egy gyerekeknek szóló zenés mesejáték, méghozzá a klasszikus Pinocchio című darab előadására kerül sor. Uh-huh. Újdonság az idei évben, mert a tavalyi években, vagy az előző évben is próbálkoztunk, és nagy sikere volt a szabadtéri mozina. Most ezen annyit módosítottunk, és talán még vonzóbbá tettük, hogy ennek a helyszíne a strandon lesz. Tehát ez abszolút egy piknikezős, fűben lehemperedős, rákcsálós, szabadtéri mozifilm betítés lesz 4 alkalommal a nyár során. Ezek ingyenesek, ugyanis hogy az előbb is említettem, hogy igyekszünk alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, hogy az anyagi forrásaink korlátozottak. Több olyan programunk is van a nyáron, ami valamilyen támogatott formában valósul meg. És például a mozi is ilyen, ezt a Nemzeti Művelődési Intézet, a Petőfi Kulturális Program és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően egy ilyen programon keresztül tudjuk megvalósítani és igényelni a filmeket. Itt kifejezetten magyar filmek kerülnek
0: vetítésre. De ezt akartam, hogy akkor talán beszéltünk is annó Bújtor István fiával, ugye? Volt egy telefonos beszélgetés, amikor a Diós Jenőre jöttek, és pont talán e-program kapcsán valami ilyesmi, ez egy jó beszélgetés volt. Igen, bocsánat. Zárulja bezárva, mondd.
3: Így van, tehát itt a magyar filmeket igyekszünk mi is tovább népszerűsíteni, és remélem, hogy sokan eljönnek, mert nagyon klassz filmeket fogunk választani, hiszen most már egyre jobb filmeket találunk a magyar kínálatban is.
0: Igen. Oké, akkor menjünk tovább, miket kínáltok még majd a látogatóknak?
3: A következő az július közepe felé a Girátor Kalandor Táncenekar, ők pontosan jó példái annak, akik kevésbé felkapottak, vagy kevésbé ismertek a nagy közönség előtt, de nagyon színvonalasak, és pont azt szeretném még kiemelni, hogy Bánki kötődésű a zenekar vezetője, Bánkon van nyaralójuk, itt van üdülőjük, úgyhogy még nagyobb lelkesedéssel és szívvel jönnek Bánkra.
0: Akkor félig hazajönnek, lehet azt mondani, félig hazajönnek.
3: Igen. Úgyhogy ezt tavaly elkezdtük, emlékeztek, tavaly is volt egy Bánki kötődésű fellépünk a Rock Milady, ő is nagyon ügyes volt, és most velük folytatjuk.
0: Jó, ez a koncepció nekem tetszik. Örülök, hogy igen, olyan koncepcióban gondolkodtok, hogy akkor kimegyünk a komfortzónából, ne csak mindig az ismert hype-ok jönnek, nyilván az is kell, azért menjünk mondjuk a friss tehetségek felé, vagy a kevésbé ismert tehetségek felé.
2: És a helyi érdekeltség.
0: És a helyi kötődés felé, így van. Okay.
3: Ez nagyon fontos nekünk is, igen. Aztán ugye a közismert nemzetiségi fesztivál, Folklore Fesztivál, ami idén egy kerek évfordulót ünnepel, a 60. nemzetiségi találkozó, Nógrád megyei nemzetiségi találkozó, és a 30. Nemzetközi Folklore Fesztivál és magyarországi szlovákok találkozója, úgyhogy ilyen kerek évfordulóra vonatkozóan sok szép újdonsággal is készülnek a főszervezők, ugye ez nem az önkormányzatunk szervezésében valósul meg, mi társszervezők vagyunk, hanem ugye itt a Szlovák Szövetség a fő
0: és szervező. Nagyon jól csinálják meg egyébként.
3: Nagyon nagy rutinnal rendelkeznek, nagyon jó szakemberekkel. És hát természetesen a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a másik főszervező, aki harcosan kiveszi a részét ebben a rendezvényben. És előtte megvalósul még egy népzenei koncert is előtte lévő nap, ez is a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Ők is egy pályázatos koncert, egy NK-s pályázatot nyertek, és három helyszínen fognak fellépni a környéken, többek között Bánk az egyik, amit kiválasztottak.
0: Okay.
3: És július végén pedig szintén egy ilyen, kiemelném ezt a fuvolzenekari koncertünk lesz, aminél megint azt tudom elmondani, hogy amatőrök, de nagyon ügyesek, nagyon profik, ingyenes rendezvény lesz, ők egy hétig itt táboroznak Bánkon, ezek a fúvósok, megtanulnak darabokat, és annak a bemutató koncertje lesz a színpadon. Ők is nagyon nagy szívvel, lélekkel jönnek, és szeretik Bánkot, most már ez a többedik alkalom, hogy itt táboroznak és tanulnak.
0: Na, de a tankcsapda is itt lesz megint, azért azt mondjuk el.
3: Na hát a tankcsapdát nagyon-nagyon szeretjük, és úgy tűnik, hogy ő is nagyon szeret minket, illetve a térséget, úgyhogy megint visszajönnek nagy örömünkre, és lehet nagyot bulizni.
0: Abszolút.
3: És akkor még egy koncertes programunk lesz egyébként, a Tedeksári Színház előadásában a Mamma Mia színházi koncert, ami gyakorlatilag az ABBA legnagyobb slágereinek az előadásáról szól, tehát az is egy zenés, dallamos, akár még táncos program is lesz. Ekközben átugrottam a Duma Színházat, ami ugye egy más jellegű szórakoztató műsor a programkínálatunkban, és itt is két nagy nevet tudok kiemelni, amit szerintem nem kell ecsetelni, mert mindenki számára ismert. Ez Kőhalmi Zoltán és Muzimbe Dennis, ők lesznek a két fellépői, úgyhogy Igen, úgyhogy a nevetés szerintem garantált, mindenki készülhet a szórakozásra.
0: Mondi, köszi, és akkor nagyon sok érdeklődőt várunk, és küldünk hozzátok itt az étteren keresztül is. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szia, minden jó!
3: Én is.
1: Szia.
3: Hello, hello.
0: Szia, szia. Na hát lesz nem óras gyerekek.
1: Szerintem úgyhogy... mindenki talál kedvére való programot ezek közül.
0: Abszolút, úgyhogy igen, Duma Színház, musical, koncertek, népzene, nemzetiségi találkozó, és még egyébként nem is beszéltünk arról, hogy megint lesz ilyen kis sportos bringás történet, úgyhogy ezeket még majd mindjárt összefoglaljuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
6: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyagtöltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátony terenyei rendőrök június 14-én Mátra verebélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy szacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfalt burkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az uszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszen Lativadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 diák adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, míg Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szervezet pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Tegnaphoz képest tovább nőtt a halálesetek száma Franciaországban az extrém hőség miatt. A vizekben már több mint 20 ember halt meg. Mindez a szakértők szerint azért történt, mert sokan úgy fürdőznek a természetes vizekben, hogy nem mérik fel a valós veszélyeket. Németországban a hétvégén 5 vesztették életüket, szintén a strandolók körében, az ország folyóiban és tavaiban. Bajorországban 2 fiatal férfi fulladt a habogva, egy 79 éves nő pedig a Balti-tengerben hunyt el. További tragédiák történtek Brandenburg és Észak-Rajna-Vesztfália tavaiban is.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
5: Közlekedés.
6: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü.
8: Start menü.
9: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
8: Nagyot szól.

0: Sok minden lesz,
1: sőt, ez rosszul fogalmaztam, bocsánat, kedves hallgatók, nagyon sok minden lesz a Bánki Nyár program sorozatában. Erről beszélgettünk az előzőkben Torma Andrával, polgármester asszonyunkkal, hogy hát miért is érdemes majd július első pár napjában már kimenni bánkra, hogy jövő héten kezdődik a buli, és hát...
2: Nekem már a kezdés is erős.
1: Már mire gondolsz?
2: Hát én például a Hungarikumokra, az egyhetes Hungarikum kiállításra.
1: Igen.
2: Hirtelen fel kéne sorolnom a Hungarikumokat, mert lehet, hogy megállnék vagy kettőnél, de milyen jó lehet ezeket
1: egybe
2: hogy a minél nagyobb létszámban látni. Mire gondoljunk hirtelen akkor, amikor...
1: Rubik kocka!
2: Többek közt például gondolom benne van. Nincs benne?
1: Szerintem
2: látod,
1: benne
2: se
1: van.
2: Tudom.
1: Az biztos, hogy benne van.
3: Között.
1: Biztos, hogy benne van például.
3: Hát a piros paprika.
1: A makói.
3: A makói hagyma.
1: Ami már szintén nem,
3: a
1: nem az, ami...

0: Sárkánymese is, utóbbit nem tudom mi, előbbit azt tudom, ugye ez egy olasz történet, de mindig egyébként a VR Pistének a feldolgozása jut eszembe, amikor itt a gyerekkel megnézték a Pinokiót, és ugye elmesélte azt, hogy ez a Pinokió, ez a mesefilm, ez pontosan mi is, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg.
1: Akarjuk
2: mondjuk azt, hogy egy más felfogás.
0: Más felfogás. De nagyon jó lesz, úgyhogy ez is lesz. Aztán ugye Filmió Moziklub, tehát olyan négyszer mondta az Andi, hogy akkor a Strandon lesz szabadtéri magyar filmvetítések lesznek, és aztán
1: jellegű.
0: Igen, Girátor Kalandor tánczenekar, folkzenekar, ugye a fúvósokot lesznek, ott laknak egész héten, ott találják, hogy mely dalokat fogják játszani, begyakorolják, és akkor azt előadják, aztán jönnek Lukás Laciék, talán mostan először Vörös Attila, ugye Atti az új gitáros, tavaly
2: igen.
0: Még nem ő volt, de szerintem most már akkor Vörös Attila jön először, ami tök jó. Duma Színház, Mamma Mia színházi koncert, és ugye Légy jó, mint halálig, musicalis műsorra kerül, és ugye persze még ugye a Folklore Fesztivál, meg emellett a Tekerj bánkon kerékpáros esemény is, amiről pont nem beszéltünk az Andival, de mondtuk, hogy ezt azért megemlítjük, mert ez minden évben van már ilyen kis tekerős, környezettudatos, sportos.
1: Vagy tehát gondolom nem egy őrület sport teljesítmény,
0: hanem inkább ilyen lazább, ilyen
2: sport jellegű.
0: Igen, úgyhogy gyerek, tessék venni. Jó, tehát hogy egy gyönyörű, szép, államszép hely, mi is itt megegyeztünk abban, hogy hát tényleg egyfajta gyöngyszeme Nógrádvár megyére, úgyhogy tessék menni, rengeteg program vár rátok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
5: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
1: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Superman nem ilyen?
9: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
10: Supergirl, a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 9 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
13: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a Gamesz vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe. Szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak. Így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is. Ugyanis a Művelődési Központban helyet kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly-Damásdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban. Közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg. Emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszen Lativadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díját adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvénymódosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
2: Időjárás.
8: Időjárás.
13: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
14: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
15: Közlekedés.
13: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitótfalu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
16: Nagyot szól.
18: Ezek voltak a 9 órási hírek. Nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Szép szerdát, még egy óránk van. Mi már izzadunk, reméljük, hogy ti is.
19: Igen, Nóri.
20: Még nem.
18: Jó.
19: Sosem fog.
18: Sosem fog.
19: Emberek.
18: Így van, így van. Na, eljött Varga Bíró Tamás ideje, úgyhogy a Mega Slágerek után majd ő fog jönni. Szerintem klasszik boxot fogunk majd végrehajtani, de ebben nem vagyok biztos. Pár Mega Sláger is ki fog derülni az, hogy mivel fog minket elkábítani. Maradjatok velünk!

0: Folytatása következik?
1: Rajtam nem újjon.
0: A tegnaphoz képek.
1: Rajtam nem újjon, Cula.
0: Na jól van. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked is, bárki vagy.
0: Ez mi van?
1: Semmi nincsen. Na. Mert ilyenkor, amikor ilyet mond a sziasztok hallgatók, szia Ádi. Ilyenkor, amikor azt mondod egy szülőnek, hogy egyre rosszabbak a szülők.
0: Nem azt mondtam, hogy azt bárki, mondta.
1: Bárki, aki éppen szülő, magára veszi. Nem véletlenül, mert nincs olyan, hogy tökéletes szülő. Van is erről egy könyv.
0: Nem is ezt mondtam.
1: Hogyan ne legyünk tökéletes szülők, ez a címe a könyvnek. Halálkomolyan ez.
0: Tudom.
1: És egyszerűen nem lehet, mert akkor oda jutunk, hogy igen, és a gyerekek is egyre rosszabbak. És akkor tényleg a tyúk vagy a tojás effektus. És mert őket meg annyi információs inger éri. Túl sok. De nem két-háromszor akkora, mint minket ért
0: fiatakorban, hanem de ebben is a generációváltás. Itt egyébként az a kérdés, hogy lesz-e generációváltás, mert mondom, te nem azt mondta egyébként.
1: Le fog csillapodni minden.
0: Az MSN szó szerint, hogy akkor hogy akkor a szülők tényleg, hanem azt, hogy lehet látni, és erről az téma volt, hogy lehet látni azt, hogy most már olyan ábrák jönnek ki, meg olyan rajzolatok, hogy bizony egyszerűen az, hogy a gyerek nyomkod, meg már ADHD-s, meg hasonlók, az egyszerűen az abból is fakad, hogy nincs otthon korlátozva akár mondjuk egy eszköz használat.
1: Hát de hát ezt már mondtam neked ugye a korlátokról, amikor beszéltünk.
0: Igen.
1: Azt hiszem talán a múlt adásban.
0: És ugye annyi...
1: Hogy a gyerek amúgy szereti a korlátokat.
0: Igen, és egyébként pont annyi, hogy...
1: Azt nem mondta a szakember? Add meg a telefonszámot, majd én elmondom neki.
0: Nem, csak mondom azt, nem azt, hogy...
1: De ezt ő is tudja.
0: Hogy nálam személyes tényleg például, hogy a mi kis unoka nővérem, ugye unoka nővéremnek a lánya pontosabban is 2 éves, hozunk haza, telefonot van, mert egyszerűen mástól nem nyugszik le, és két és fél éves? Igen. És ezt mindenki csinálja már, egyszerűen. Tehát innen kezdődik a történet, hogy ezt már mindenki csinálja, már az agya, tehát erről nagyon sokszor beszélgetünk.
1: Ad neki a mobilt, majd megnyugszik.
0: Már az agya...
1: Nézz rajta, mesélj.
0: Már az agya teljesen máshogy fejlődik ki, és ilyentől kezdett. Tehát azért mondom, hogy innen indul az egész történet.
1: Hát egy nyugi gumi, ami régen hogy? A nyugi gumi volt, ez most a gyerekek számára...
0: És ezt sunkolja mindenki mindenhol,
1: a tévé,
0: és mégis.
1: Régen
0: és
1: mondtam, a tévé volt.
0: És mondtam neki, mondom, hogy figyelj, mondom, ez nem jó. Ne, hát de most legalább lenyugszik.
1: Csak arra a kis időre, aztán rájön, hogy a gyerek függő
0: mondom,
1: lesz.
0: Mondom, nem.
1: Függő lesz.
0: Igen, tehát hogy mondom, nem. Igen. Hagyd abba, mondtam neki, mikor hoztuk őt, jöttük haza a reptéről, mert hogy ne.
1: Na jó, beszéljünk a fekete ördög arról.
0: Azon, amit megehetsz, hogy úgy van megcsinálva, hogy ez nem az?
1: Nem, az a fugu.
0: Ja, az a fugu, az más.
1: Az a fugu.
0: Jó.
1: A fekete ördög hal, ami a Némó nyomában a világítós hal, ami a nagyon-nagyon mélyen él.
0: És sok olyan kis elemlámpa van a fején.
1: Elemlámpa van a fején, igen.
0: Olyan kis ledes izé.
1: Igen, a ledes csávó.
0: Ledes fejlámpa.
1: Meg a Szenilla, meg ugye a Bohóccal a Némó.
0: Igen.
1: Hát elég furán szaporodik.
0: Mint a méh ember. Akkor ja, hallgatottak, hogy megcsináltuk AI-ban a méh ember változatait.
1: Én azt mondom, hogy törvénybe kéne iktatni, hogy AI-jal minden férfinak joga van méh ember csinálni. Kerüljön be a mindenféle törvénybe. Na,
0: jaj,
1: hát először is...
0: A plakátok most itt a nyári szezonban, hogy így kijönnek ezek az AI plakátok.
1: Hát igen.
0: Mind egy forma.
1: Borzalmasak.
0: Ezek árasztották magad megyét.
1: Igen.
0: Na, igen.
1: Először is az ördöghaléknál nem a méret a lényeg. Így szaporodás tekintetében.
0: Nagyon helyes ez, nem?
1: Helyes ez, mi ezt? Na mindegy. Ugyanis a nőstény körülbelül 20-30 centis. A nőstény ördöghal.
0: Igen.
1: Akkor a 20-30 centi.
0: Igen.
1: A nőstény ördöghal. A hím 3.
0: Centi?
1: 3 centi. Várjál.
0: Hát akkor itt felszippantja valami planktonnal, vagy
1: megkapja,
0: vagy valami.
1: Ennél sokkal perverzebb a dolog. A hím megkeresi a nőstényt.
0: Nem látlak kicsit.
1: Hol vagytok, férfiak? De megkeresi a nőstényt, aki mely jó nagy. Érted? Micsoda ringott cuccó farokuszonya van. Istenem, micsoda szálkás test. fér.
0: Az 3 centi.
1: Hogy jaj, azt a lámpást, azt a fejlámpát.
0: Hogy billegeti.
1: Ami csak autószerelő nagypapáknak és bányászoknak van. Meg nekem, mert szeretek éjszaka az erkélyen rejtvényt fejteni.
0: És estek lámpával, ezért fejlámpával?
1: Fejlámpával, persze.
0: Fölrakod? Hát,
1: hogy, is hogy ne raknám föl. Persze. Na, szóval... A 3 centis hím ördökhal megkeresi a 30 centis nőstény ördökhalat, majd beleharap. És úgy marad.
0: Hogy úgy marad.
1: És akkor történnek az igazán érdekes dolgok. Beleharapva. Egy enzim segítségével ugyanis az érhálózatuk összekapcsolódik.
0: Igen.
1: Innentől kezdve a nőstény táplálja a hímet.
2: Az ott van beleharapva.
0: Igen, ez tök érdekes, nem is perverz ez. Hát ez
1: ha várjál.
0: Na.
1: És eközben a hím napról napra, hónapról hónapra szép lassan elkezdi elveszíteni minden szervét. Még végül már csak a zacsia marad.
0: Igen?
1: Már ugye?
0: Igen.
1: Amivel ő nagyságát folyamatosan meg is termékenyíti.
0: Ez zseniális. Szerintem ez zseniális történet.
1: Hát mi a szerelem, ha nem ez?
0: Ezt akartam mondani.
1: Feloldódni benned, nem tudom már hány költő énekelt ezt
0: meg, hogy
1: elolvadni benned, meg feloldódni. Itt van, basszus. Csak pár ezer méter mélyen a tenger alatt, ugye? Mert a nyomás.
0: Mondjuk, hogyha ez...
1: És még azt se lehet bírni, hogy jaj, nagyon stresszes az ördökkal, nem bírja a nyomást. Dehogy nem. Azt bírja csak igazán. Most egyébként ez azért jött fel ez a hív, mert véletlenül láttak egyet odafönt. Néha, nem tudják miért.
0: Jött, följött a felső rétegekre?
1: Följött.
0: És akkor?
1: Nem lett túl nagy baja, csak egy kicsit kigömbölyödött, ugye?
0: Aha.
1: Nem volt rajta hát a nyomás. Nem volt rajta a nyomás. Aztán visszaúszott, az semmi baja nem volt. Tehát állítólag.
0: Egyem is.
1: Aztán 3 centis. A mai menü, uram, mit tanácsolnak? Hím ördökhal saját nőstényében töltve.
0: Nagyon szép ez a természetcsodálja, hogy ez feloldódik a hím a nőstényben.
1: Hogy jutott az Istennek az eszébe, de most komolyan.
0: És milyen szerencse, hogy ez...
1: Teremtsünk hímsnőstény ördökhalat.
0: Hogyha ez nálunk lett volna, akkor...
1: Hát akkor nem szívesen lennék férfi. Így szívesen vagyok, érted? De az, hogy keressek egy nálam pontosan 10-szer nagyobb nőt, és ne az, hogy virágot vigyek neki, meg cokolit, meg
0: beleharapsz a oldalába.
1: Beleharapok a popsiába, vagy az oldalába. Azt úgy maradok.
0: Azt és nem ennyi, már csak a löfög neki.
1: Ennyi, te gyakorlatilag az anyakönyvvezető már meg sem tudja kérdezni, hogy akarod-e. Tele van a szám a nővel.
0: És a végén meg már csak egy ilyen kis csingilingi maradott, igen. És ennyi.
1: A kis golyszi.
0: Igen.
1: Ott marad is.
0: Ennyi.
1: Közös gyerekünket meg se tudom csókolni, mert már nincs szám.
0: Igen.
1: Mert feloldódott közben.
0: És azt mondja, akkor utána, hogy lesznek a kis halakról, nincsen információk? Hogy érted, hát, hogy...
1: Lerakja a megtermékenyül benne.
0: Csókolod?
1: Nem biztos, mert lehet, hogy élő szülő.
0: Lehet, hogy...
1: Eleven szülő.
0: Kinyomja azt a sok 3 cent... Akkor igen. Mekkora lehet, hogyha...
1: Hát azok nem, hát azok nőhetnek te. Hát a kíma kifejlett ördökhal. A hímördökhal 3 cent is.
0: Jó, de hogyha 3 centi, akkor mekkora lehet, amikor még csak kicsi is megfelelődik.
1: Nagyon kicsi,
0: érted?
1: Nagyon kicsi. Olyan kicsi, hogy ezt...
0: Most látod?
1: Szűgyből nem is lehet látni például, vagy Magyar Nándorból.
0: Igen. Na jó van.
1: Szúnyogokat, legyeket, darazsakat és poloskákat írtó drónt fejlesztettek ki, ami Amerikában már kereskedelmi forgalomba is került.
0: Nem is csodálkozok rajta.
1: A hasznos rovarok repülési mintázatait beletáplálták ezekbe, úgyhogy azokat felismeri és neveli meg.
0: Zseniális.
1: Zseniális, hallott. Tehát amivel mi emberek nem boldogulunk csak vegyszerekkel, de akkor meg az összes hasznos
0: Minkem.
1: Elpusztul, megoldja a technika.
0: Zseniális.
1: Én özvíjazom.
0: Tehát már nem abban van itt, hogy akkor
1: olyan drón, olyan drón. Poloska írtó drón.
0: Pont munkor hallottam, hogy az már, lillát? Tehát, hogy nem, hogy a kis, tudod, méhecske méretű.
1: Igen.
0: Hogy
1: igen.
0: Az már rendesen harcászati hadászati.
1: Az már teljesen, az már nagyon régen. Tehát, az, amire azt hittük, hogy tudod, még a James Bond filmekben jött elő is, igen. Hogy micsoda izé, hogy ne nézzenek már madárnak, az nem, akkor már rég volt.
0: Igen. Tehát, hogy ezt alam, ez tök jó.
1: Teljesen jó. Nagyon dolog. Jó. Poloska, mondom, én veszek Lillának egyet. Haját karácsonyra.
0: Holnap folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe, szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak, így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is, ugyanis a Művelődési Központban helyet kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipolyda Másdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg. Emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díját adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
3: Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak, zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
4: Közlekedés.
5: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Elbúcsúzunk, kedves hallgatók, véget ért a 2505. startmenü.
2: No, milyen jó szám!
1: Jó szám? Jó,
3: persze, igen, hát itt ez igen. A két ötös, hogy közre fogja a nullát, hát ez valami, az gyönyörű.
1: Jó van. Köszönjük
2: annyira
1: szépen.
2: Annyira jó is volt.
1: Mindenkinek a mai napot, Andinak, ugye Andi volt a vendégünk, akivel tudtunk beszélgetni a bánki nyárról, úgyhogy menjetek és nyaraljatok.
2: Szórakozzatok, zenét hallgassatok,
1: meg
2: hungarikumokat nézzetek.
1: Meg minket,
2: meg minket is.
3: Közben.
1: Így van. Na, úgyhogy, ha már nyaralás, a Kék Pelikán című filmből találtunk egy idézetet, ami így szól, mindenütt jó, csak otthon nem annyira.
3: Hát nyaraló időben...
1: Figyelj, én a kész leszek, én kész leszek.
3: Ki se jössz otthonról.
1: Oda ragasztom magam, nem tudom mi.
2: Ott lesz a stúdió, mondom én.
1: Azaz, igen. Na, jó van, Reni, jön a 10-es hírek után, egészen délután 4-ig kirakat, holnap reggel pedig érkezünk, úgyhogy naptapsot küldünk mindenkinek. Vigyázzatok magatokra, okosan, ügyesen, szépen!
3: És egészségesen.
1: Szevasztok!
2: Hello!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Honnapokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyagtöltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 g port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátony terenyei rendőrök június 14-én Mátra verevélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a Balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy zacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az úszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszen Lati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díj adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, míg Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Tegnaphoz képest tovább nőtt a halálesetek száma Franciaországban az extrém hőség miatt. A vizekben már több mint 20 ember halt meg. Mindez a szakértők szerint azért történt, mert sokan úgy fürdőznek a természetes vizekben, hogy nem mérik fel a valós veszélyeket. Németországban a hétvégén 5-en vesztették életüket, szintén a strandolók körében, az ország folyóiban és tavaiban. Bajorországban 2 fiatal férfi fulladt a habogva, egy 79 éves nő pedig a Balti-tengerben hunyt el. További tragédiák történtek Brandenburg és Észak-Rajna-Vesztfália tavaiban is.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
8: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
0: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
8: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
7: Nagyot szól.
9: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Réde Ireni a mikrofonnál, kellemes napot kívánok mindenkinek. És már is kezdünk egy nagyszerű slágerrel, a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalával. A Dajdaj két kontinens két meghatározó sztárjának találkozása, a kolumbiai pop ikon Shakira, valamint a nigériai szupersztár Burna Boy közös felvétele. Egyébként Shakira neve már összeforrt a futball világával, hiszen a 2010-es világbajnokság himnusza, a Waka Waka című nóta máig az egyik legismertebb sportdal. Burna Boy pedig az afrikai zenei élet egyik legnagyobb nemzetközi sikertörténete, Grammy-díjas előadóként világszerte telt házas koncerteket ad. Érkezik tehát a Die Die, kellemes szurkolást kívánok mindenkinek, már is jön Shakira és Burna Boy a Megafonban.

Receptrobot a kirakatban a pisztácia enyhén édeskés íze remekül harmonizál a citrom frissességével, miközben a buráta krémessége igazán luxus érzetet ad az ételnek. Egyszerre könnyű és mégis gazdag fogás, igazi különlegesség. Ez nem más, mint a pisztáciás, citromos tagliatelle burátával. Nézzük a hozzávalókat. 200 g tagliatelle, 50 g natur pisztácia hámozott, egy gereszt fokhagyma, egy biocitrom lereszelt héja és leve, két evőkanál parmezán reszelve, egy evőkanál olívaolaj, egy kis doboz buráta, só, frissen őrölt bors és egy kevés friss bazsalikom. A tésztát sós vízben főzzük ki al dente-re. A főzővízből tegyünk félre egy keveset. A pisztáciát aprítógépben daráljuk le, majd keverjük össze az olívaolajjal, az úzott fokhagymával, a citromhéjjal és egy kevés citromlével. Adjuk hozzá a reszelt parmezánt és egy kevés tészta főzővízzel krémesítsük. Forgassuk össze a leszűrt tésztával, szükség esetén még egy kevés főzővízzel lazíthatunk rajta. Tálaláskor helyezzünk a tetejére egy fél burátát, szórjuk meg a friss bazsalikommal és egy kevés extra pisztáciával. Buon appetito, vagy jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Kedves Ivánok, Beáták és Jánosok, Isten éltesse Önöket, az Iván a régi magyar Jovános Ivános alakjából származik, illetve a János névnek a szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név, melynek jelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, melynek jelentése boldog, a János pedig bibliai név, a héber Johannán név görög Johannes változatából, jelentése Jáve megkegyelmezett. Kedves névnaposok, Isten éltesse Önöket, valamint sok boldogságot minden kedves születésnaposnak is!

Mit érdemes ma ebédelni Ballas a gyarmaton a Schweik vendéglőben? Már is kiderül ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. A mai ebéd fejtett bableves csülökkel, csontleves, lekvárral töltött gőzgombóc, csokoládéöntettel, rántott sertésszelet, rizivízivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Mindjárt érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, utána újra beindítjuk a megaslágereket, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy hogy lehúzzanak.
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: 11 óra van.
6: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosak közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. Egy 11 éves brit kislány heves érzelmi reakciója vált felkapottá, miután édesanyja videóra vette, hogy gyermeke szabályosan összeomlik annak hírére, hogy többé nem használhatja a közösségi oldalakat, vette észre az Index. A felvételen azt látható, hogy a kislánya hír hallatán a földre rogyik, sírni kezd és kétségbe esetten zokog. Az eset persze rögtön éles vitát indított a fiatalok online platform használatáról, valamint annak érzelmi és pszichológiai hatásairól.
4: Időjárás.
9: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
9: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitótfalu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek, éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

csillagjósda, vagy horoszkóp rovat a kirakatban. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, már is kiderül, hogy milyen lesz a mai nap. Kedves Kosa magánéletében most az őszinte kommunikáció kerülhet előtérbe. Ha kimondja, ami régóta foglalkoztatja, meglepően pozitív reakciókat kaphat. Kedves Bika, a stabilitás iránti igény erősödik. Jó időszaka ez arra, hogy mélyítse a kapcsolatait és biztonságos alapokat teremtsen. Ami az ikreket illeti, egy váratlan beszélgetés új irányt adhat a kapcsolatának. Érdemes nyitottnak maradnia az új nézőpontokra is. A rák érzelmei most felerősödhetnek, hallgasson a megérzéseire, mert segítenek eligazodni a szívügyekben is. Kedves oroszlán, több figyelmet igényelhet a párja, vagy egy közeli hozzátartozója. Egy apró gesztus most sokat jelenthet. A szűz pedig hajlamos lehet túlgondolni a dolgokat. Engedjen egy kicsit a kontrollból, és hagyja, hogy a dolgok természetesen alakuljanak. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Milyen napot jósolnak a csillagok a mérlegnek? Már is kiderül, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatunkat a kirakatban. Kedves mérleg, a harmónia megteremtése most kulcsfontosságú. Egy régi konfliktust végre sikerülhet békésen lerendeznie. Kedves Skorpió, szenvedélyes időszak következik, mélyebb érzelmi kapcsolódásra nyílik lehetősége, ha mer nyitni. A nyilas egyensúlyozhat a szabadságvágy és a kötődés között. Fontos, hogy őszintén kommunikálja az igényeit. A bak számára eljött a komoly beszélgetések ideje. Most tisztázhatják a jövővel kapcsolatos elképzeléseiket. Kedves vízöntő, egy szokatlan helyzet új érzéseket hozhat felszínre, ne féljen kilépni a megszokott keretek közül. Végül pedig a halak hangulatát a romantika lengheti körül. Engedje meg magának az érzelmek megélését, most igazán feltöltődhet. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: fine.
1: Mit érdemes ma ebédelni Ballas a gyarmaton a Schweik vendéglőben? Már is kiderül ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. A mai ebéd fejtett bableves csülökkel, csontleves, lekvárral töltött gőzgombóc, csokoládéöntettel, rántott sertésszelet, rizivízivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: számozott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombas lágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Superman nem ilyen?
8: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
9: Supergirl, a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: Dél van.
10: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. június 24-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán művelődési központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe. Szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak. Így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is. Ugyanis a művelődési központban helyet kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Gál Dénest, a Balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
14: A Mikszáth Kálmán művelődési központ aulájában egy előre tervezett beruházás felújítást hajtunk végre. Kivitelezők megérkeztek, és a aulában lévő nyílászárókat cseréljük ki. A beruházás összértéke 10 millió forint, mely előre tervezett volt, és a költségvetésünk tartalmazta ezt az összeget. Elsősorban energetikai szempontok miatt kellett kicserélni a nyílászárókat, ugyanis ezek már egy elbetemedett öreg nyílászárók voltak. Az új ajtók, ablakok azok borovifenyőből készültek, és három rétegű üvegezéssel lesznek ellátva. Ki lesz cserélve az aulába a két nagy ajtóablak együttes, amely az emeleti lépcsők mellett található, valamint a oldalsó személyzeti kijáró, valamint a Horváth Endre galériából egy ajtót nyitunk a Mikszáth Kálmán művelődési központ előkertjébe, oldalkertjébe. Ez már egy évek óta dédelgetett álma volt a művháznak.
12: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyag töltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram g port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátony terenyei rendőrök június 14-én Mátra verebélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy zacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Buda Gábort, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallják.
14: Munkatársaink több esetben intézkedtek kábítószer birtoklás miatt. Az első esetben a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása alapján is előző nap kábítószert fogyasztott. A Salgó-Tarján rendőrkapitányság járőrei szintén azon napon az egyik helyi üzemanyag töltőállomáson előztek egy idegesen viselkedő 29 éves férfit, akinek a zsebében 16,7 gram por és kristályos állagolnyagot találtak, amely a gyors teszt szerint szintén kábítószernek minősül. A Bátony-terenyei rendőrök Mátra verebélyben június 14-én állítottak meg egy rendszám nélküli személygépkocsit, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakot, még az egyik első ülés alatt hengeres tégelyben kábítószert találtak. Az egyik női utas melltartójából is kiesett egy hengeres tároló, amely az elvégzett gyors teszt alapján szintén kábítószert tartalmazott. Munkatársaink ezen a helyszínen összesen 24 gram anyagot foglaltak le, és három személyt állítottak elő a rendőrkapitányságra. A balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai június 17-én éjszaka Érsekvadkertén igazoltatta a két gyalogosan közlekedő fiatal férfit. Egyik táskája egy nagy zacskóban közel 35 gram marihuánát rejtett, amelyből elmondásuk alapján mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrséget fejezték be a napot. Az intézkedések során mind a 7 személy kábítószer birtoklás miatt lett kihallgatva.
12: Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly Damásdon található várat, tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk, ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli részt tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. Tóth Zsolt Marcellt, a Bozót brigád egyik alapítóját hallják.
0: Ugye korábban mi már elmentünk, leterepszemléztük és megbeszéltük azt, hogy milyen módon tudjuk itt segíteni az ő munkájukat, hogy ez egy jó kis kiránduló pont legyen. Ugye annyit kell tudni, hogy ez szederrel, vadszőlővel benőtt terület volt, nehezen járható, nehezen értelmezhetőek a romok, elkoptak a régi ismeretterjesztő táblák, elkorhattak a régi padok, úgyhogy igazából szükség volt arra, hogy egy olyan önkormányzat, amelyik kevés anyagi és egyéb forrásokkal rendelkezik, szükség volt arra, hogy mi is segítsünk, és amikor ő meglátta, hogy mivel foglalkozunk, akkor ezért hívott. Úgyhogy ez volt a célunk, hogy egy ilyen kiránduló pont legyen, de nagyon fontos, hogy mi előtte egyébként a terepszemlék során egyeztettünk mindenféllel, ugye ez egy önkormányzati terület, ahol dolgoztunk, de maga a város sokkal nagyobb. Most jelen pillanatban a Damásdon csak a központi lakótorony környékét tettük rendbe, erre volt engedélyünk, erre kaptunk lehetőséget, és aki most oda látogat, az láthatja azt a úgymond vadászkastélyt, ami az Anzsú királyok vadászkastélya volt, és szívesen tartózkodtak ott, abból láthatóak azok a közel 700 éves falak vagy falmaradványok, amik ott vannak, illetve az a központi kis lakótorony maradványa.
12: Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az uszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszen Latibadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Német László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 diák adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, míg Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Győztek a dunamenti kengurúk a magyar másodosztályú kriket bajnokság negyedik fordulójában. A csapat az Albatros CC ellen lépett a pályára. A debütáló játékos Gáspár Attila ausztrál futballjátékos volt, aki a védekezésben segítette hatékonyan a kengurúkat, meghozva a győzelmet.
3: Időjárás.
12: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
4: Közlekedés.
12: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.
6: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek!

Kedves Ivánok, Beáták és Jánosok, Isten éltesse Önöket, az Iván a régi magyar Jovános Ivános alakjából származik, illetve a János névnek a szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név, melynek jelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, melynek jelentése boldog, a János pedig bibliai név, a héber Johannán név görög Johannes változatából, jelentése Jáve megkegyelmezett. Kedves névnaposok, Isten éltesse Önöket, valamint sok boldogságot minden kedves születésnaposnak is!

Filmolyan úrovattal megyünk tovább. Mit érdemes megnézni? Például ma este a Pogány Madonnát. A balatoni filmek listájából kihagyhatatlan Bújtor István a Tihanyi Apátság Múzeumában eltűnik az értékes aranyszobor, a Pogány Madonna és a tetteseket felfedező teremőrre is rálőnek. Az ügyet Kardos doktor kapja meg, azonban maga mellé kell vennie a balatoni vidék egyik legjobb nyomozóját, Ötvös Csöpit. A két egyéniség látványosan eltér egymástól, az ambiciózus és olykor körülményes Kardos magát sem tudná megvédeni, Ötvös Csöpi pedig könnyen keveredik bunyóba és kitűnő vitorlázó is. Egy 1980-as filmről van szó, ez nem más, mint a Pogány Madonna, érdemes bepótolni, ha még nem látták.

0: Rövidesen érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, maradjanak velem, mert utána már pörögnek is tovább a megaslágerek. Ez a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
5: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
8: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Superman nem ilyen?
11: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak ami.
12: Supergirl, a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
15: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
16: Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly Damásdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. Győztek a dunamenti kenguruk a magyar másodosztályú kriket bajnokság negyedik fordulójában. A csapat az Albatros CC ellen lépett a pályára. A debütáló játékos Gáspár Attila ausztrál futballjátékos volt, aki a védekezésben segítette hatékonyan a kengurukat, meghozva a győzelmet. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, ami könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Rekordot döntött a NASA Mars járója, olvasható a hvg.hu-n. A jármű már 5 éve landolt a Vörösbolygón, azóta pedig rengeteg felfedezés és vizsgálat köthető a nevéhez. Az ősi élet nyomai után kutat egy kráterben, ahol a mérések alapján egy hajdani tómeder, valamint egy folyó deltája található. Ennek eredményeként a szerkezet a küldetés kezdete óta már mintegy 42,2 kilométert tett meg, ami megegyezik egy maratoni futóverseny hivatalos hosszával. Egy 11 éves brit kislány heves érzelmi reakciója vált felkapottá, miután édesanyja videóra vette, hogy gyermeke szabályosan összeomlik annak hírére, hogy többé nem használhatja a közösségi oldalakat, vette észre az Index. A felvételen az látható, hogy a kislány a hír hallatán a földre rogyik, sírni kezd és kétségbe esetten zokog. Az eset persze rögtön éles vitát indított a fiatalok online platform használatáról, valamint annak érzelmi és pszichológiai hatásairól. Látványos tűzijátékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találgatásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz. A híresztelések szerint a leány búcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
3: Időjárás.
16: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
10: Közlekedés.
16: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
15: Megafon.
17: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál, most egy igazi pop klasszikus következik az 1980-as évek végéről, amely egy csapásra világsztárrá tette az előadóját. Az ausztrál származású énekesnő Kylie Minogue első nagy nemzetközi slágere következik, amely 1987-ben meghódította a slágerlistákat szerte a világon. Érkezik már is az I Should Be So Lucky itt a Megafonban.

könyv ajánlóval megyünk tovább a slágerek között. Bella Figura, hogyan éljünk, szeressünk, együnk olasz módra. A Bella Figura nem csak egy könyv, hanem életérzés. Kamin Mohammadi újságírónő történetében a londoni taposó malomból Firenzébe menekül, ahol rátalál a Bella Figura életstílusára, amely az élet minden területét szebbé és tartalmasabbá varázsolja. Ez az olasz szemlélet megtanít arra, hogy hogyan élvezhetjük az élet apró örömeit, legyen szó étkezésről, érzékiségről, szokásokról, vagy egyszerűen arról, hogy hogyan kezdjük a napunkat. A könyvben az újságírónő végigvezet minket Firenze gyönyörű utcáin, bemutatja a helyi piacokat és éttermeket, megosztja barátaitól tanult incsiklandó recepteket. Történetei során megismerjük az olasz kultúra szívét, lelkét, a firenzeiek ünnepi szokásait, az egészséges étkezés önsanyargatás nélküli módját, és azt, hogy az olasz nők miként értékelik az élet kisebb-nagyobb örömeit. A könyv tele van inspiráló praktikus tanácsokkal, amelyeket könnyen beépíthetünk a mindennapokba. Érdemes beszerezni Kamin Mohammadi könyvét, ez nem más, mint a Bella Figura.

minden idők legnagyobb slágerei között mozi ajánlóval megyünk tovább. Balassagyarmaton megnézhetik ma 2-től és 8-tól a Horrorra akadva című horror vígjátékot. Marsupilami, Mohás, Világok harca, mindkét filmet 2 órakor vetítik. Toy Story 5. rész, fél 5-től 2D-ben, 3-tól és 4/7-től 3D-ben. Backrooms, hátsó szobák, egy horrorfilm 3/4-től, életem legjobb száma 4-től és 6-tól. Sacré-Cœur, a Szent Szív, csodálatos hatalma, dokumentumfilm 4 órától. A leleplezés napja 5:30-tól és 8-tól. 6-kor vetítik a Miket nem beszélek című drámát, este 8-kor pedig Ádám Almái, valamint a Zongora hangoló. Ezek a mai filmek, kellemes szórakozást!

0: hírakat a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig tartsanak velem, mindjárt érkeznek a hírek, majd az időjárás és a közlekedés információk. Ne menjenek messzire, mert utána már is folytatódnak a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Superman nem ilyen?
8: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak ami.
9: Supergirl. A mozikban.
10: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
10: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
11: Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosak közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. Egy 11 éves brit kislány heves érzelmi reakciója vált felkapottá, miután édesanyja videóra vette, hogy gyermeke szabályosan összeomlik annak hírére, hogy többé nem használhatja a közösségi oldalakat, vette észre az Index. A felvételen az látható, hogy a kislánya hír hallatán a földre rogyik, sírni kezd és kétségbe esetten zokog. Az eset persze rögtön éles vitát indított a fiatalok online platform használatáról, valamint annak érzelmi és pszichológiai hatásairól.
3: Időjárás.
11: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
11: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitótfalu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, kettő után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

0: Itt.
1: Minden idők legnagyobb slágerei között életmód rovat a kirakatban ma egy olyan témáról lesz szó, amely szinte mindenkit érint, a munka és a magánélet egyensúlya. A mai felgyorsult világban könnyen előfordulhat, hogy a munka fokozatosan beszivárog a szabadidőnkbe. Egy gyors e-mail este, egy még ezt befejezem gondolat a hétvégén, és már is azon kapjuk magunkat, hogy alig maradt időnk feltöltődni. Az egyensúly felborulásának egyik fő oka, hogy a határok elmosódnak. Különösen igaz ez akkor, ha otthonról dolgozunk, vagy ha a munkánk folyamatos online jelenlétet igényel. Ilyenkor nehéz valóban kikapcsolni. Fontos felismerni, hogy a tartós egyensúly hiány nem csak fáradtsághoz, hanem hosszabb távon akár kiégéshez, azaz burnout szindrómához is vezethet. Ez nem csupán a teljesítményünkre van hatása, hanem a kapcsolatainkra és az általános közérzetünkre is. Érdemes tehát időben észrevenni a jeleket. Ha állandóan fáradtak vagyunk, ingerlékenyek vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy sosem érünk a munkánk végére, akkor lehet, hogy ideje változtatni, hogy hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt, hamarosan kiderül, de előtte zenélünk.

hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a munkánk és a magánéletünk között, ezzel folytatjuk tovább a kirakatot. A jó hír az, hogy az egyensúly tanulható. Az első lépés a tudatos határhúzás. Érdemes meghatározni, hogy mikor ér véget a munkaidőnk, és azt következetesen betartani, még akkor is, hogyha csábító lenne még egy feladatot elvégezni. Segíthet az is, hogyha tudatosan tervezzük a szabadidőnket, nem csak a munka, megbeszélések fontosak, hanem azok a pillanatok is, amikor kikapcsolódunk, legyen szó sportról, családi időről, vagy akár csak egy csendes estéről. A feltöltődés kulcsa sokszor az egyszerű dolgokban rejlik, egy séta, egy jó beszélgetés, vagy akár néhány percnyi nyugalom is segíthet visszanyerni az energiánkat. És talán a legfontosabb, hogy engedjük meg magunknak a pihenést, a folyamatos teljesítés nem fenntartható, viszont egy kiegyensúlyozottabb élet nem csak nekünk, hanem a munkánknak is jót tesz. Ha jobban vagyunk, jobban is teljesítünk, és ez az igazi egyensúly alapja. Ez volt az Életmód rovat, most pedig pörögnek tovább a magas slágerek.

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig rövidesen jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, de ne menjenek túl messzire, mert hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek. Megafon nagyot szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsít a rendőrség egy 30 éves budapesti beteghordozót, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, emellett szeret állatokat boncolni. A gyanú szerint földi maradványokhoz is hozzájutott egyrészt a munkahelyén, másrészt Szlovákiában, illetve magyarországi elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. Szenvedélyéről közvetlen környezetének, családtagjainak és barátainak szintén beszélt, valamint fotókat készített a gyűjteményéről. A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Látványos tűzijátékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találkozásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz. A híresztelések szerint a leány búcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
8: Időjárás.
7: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
9: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu
10: Közlekedés.
7: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is.
11: Flipping through my memories, memories just make it hard. I don't remember leaning in, it was you. First, ever think of telling me you're half a heart, running with the other half, got a head.

Utazzunk egy picit gondolatban, nagyvilág rovat, ma egy igazán különleges történetről lesz szó, a világ egyik legismertebb építményéről, az Eiffel-toronyról. Kevesen tudják, hogy a torony nem csak egy mérnöki csoda és turista látványosság, hanem egykor egy egészen meglepő titkos szobát is rejtett a legfelső szintek közelében. Ennek megálmodója maga a tervező Eiffel volt. A torony tetején ugyanis kialakítatott egy kis privát lakrészt, nem luxuspalotát, sokkal inkább egy visszafogott, mégis különleges megfigyelőteret. Itt fogadta akkor legnagyobb tudósait és vendégeit, többek között még Thomas Edison is járt nála. A legenda szerint Eiffel szándékosan nem bérbe adta ezt a szobát, hiába volt rá hatalmas érdeklődés, számára ez a hely nem a pompáról, hanem a nyugalomról és a gondolkodásról szólt, egyfajta menedék volt a nyüzsgő Párizs fölött. Ma már ez a rész nem látogatható magánlakásként, de a történet tovább él, és jól mutatja, hogy az Eiffel-torony nem csak acél és szegecsek halmaza, hanem egy emberi álom lenyomata is. Nem sokára folytatjuk tovább nagyvilágrovatunkat, előtte zenélünk.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

titkos szoba a Fehérházban, ezzel folytatjuk tovább a nagyvilág rovatot a kirakatban. Kellemes délután kívánok mindenkinek. A világ legismertebb épületei gyakran nem csak azt rejtik, amit a nagy közönség lát, hanem olyan helységeket is, amelyek szinte legendává váltak. Ilyen például a Fehérház egyik kevésbé ismert, mégis híres titkos szobája. A Fehérház történetében több elnök is használt rejtett vagy kevésbé ismert helységeket, de ezek közül a legismertebb a biztonsági és stratégiai célokat szolgáló föld alatti rész. Ez a különleges helység a hidegháború idején kapott kiemelt szerepet, és ma is az amerikai elnök egyik legfontosabb döntési központja. Itt zajlanak a legsürgősebb megbeszélések, válsághelyzetek idején innen irányítják a kommunikációt és a nemzetbiztonsági lépéseket. A külvilág számára ez a szoba szinte teljesen láthatatlan, nincsenek róla nyilvános látogatások, és a belépés is szigorúan korlátozott. Mégis a történelem számos fontos pillanata itt dőlt el, zárt ajtók mögött. Érdekesség, hogy a helységet több elnök is saját stílusára formálta, de az alapfunkciója változatlan maradt: gyors döntések, titkos információk és országos jelentőségű irányítás. És talán ez adja a különlegességét. Miközben a Fehérháza nyilvánosság jelképe, addig ez a szoba a háttérben zajló láthatatlan hatalom szimbóluma. Ez volt az érdekesség a Fehérházról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Pörögnek tovább a megaslágerek, a hírek után is már a viszont én búcsúzom, remélem, hogy jól érezték magukat. Jó munkát még azoknak, akik dolgoznak, illetve jó utat azoknak, akik már hazafelé tartanak. Tartsanak velem holnap is, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
4: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Superman nem ilyen?
11: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
12: Supergirl, a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
17: 16 óra van.
18: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Molnár Róbert.
20: Hírek.
19: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyag töltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátonyterenyei rendőrök június 14-én Mátra Verebélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a Balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy szacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az uszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportákban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Német László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 diák adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Tegnaphoz képest tovább nőtt a halálesetek száma Franciaországban az extrém hőség miatt. A vizekben már több mint 20 ember halt meg. Mindez a szakértők szerint azért történt, mert sokan úgy fürdőznek a természetes vizekben, hogy nem mérik fel a valós veszélyeket. Németországban a hétvégén 5 vesztették életüket, szintén a strandulók körében, az ország folyóiban és tavaiban. Bajorországban 2 fiatal férfi fulladt a habokba, egy 79 éves nő pedig a Balti-tengerben hunyt el. További tragédia történtek Brandenburg és Észak-Rajna-Vesztfália tavaiban is.
10: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
20: Időjárás.
19: Folytatódik a kánikula, ma már elenyésző az esélye egy-egy frissítő zápornak. Zavartalan napsütésre lehet számítani. A legmelegebb órákban 33-34 Celsius fok lesz Balassagyarmat és Vác térségében.
21: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
19: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
10: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
22: Mega jó hangulatban.
23: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán művelődési központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe. Szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak. Így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is. Ugyanis a művelődési központban helyet kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly Damásdon található várat, tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a Romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk, ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díj adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
0: Közlekedés.
1: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
7: Supergirl a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
10: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe, szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak, így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is, ugyanis a Művelődési Központban helyett kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly Damásdon található várat, tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk, ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszen Lativadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díj adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, még Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
2: Közlekedés.
10: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
1: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Superman nem ilyen?
10: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
11: Supergirl. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
12: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A Megafon hírei következnek 2026. június 24-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
13: Elkezdődött a Balassagyarmati Mixát Kálmán Művelődési Központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe, szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak, így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is, ugyanis a Művelődési Központban helyett kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Gál Dénest, a Balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
15: A Mixát Kálmán Művelődési Központ aulájában egy előre tervezett beruházás felújítást hajtunk végre. Kivitelezők megérkeztek, és a aulában lévő nyílászárókat cseréljük ki. A beruházás összértéke 10 millió forint, mely előre tervezett volt, és a költségvetésünk tartalmazta ezt az összeget. Elsősorban energetikai szempontok miatt kellett kicserélni a nyílászárókat, ugyanis ezek már egy elbetemedett öreg nyílászárók voltak. Az új ajtók, ablakok, azok borovifenyőből készültek, és három rétegű üvegezéssel lesznek ellátva. Ki lesz cserélve az aulába a két nagy ajtóablak együttes, amely a emeleti lépcsők mellett található, valamint a oldalsó személyzeti kijáró, valamint a Horváth Endre galériából egy ajtót nyitunk a Mixát Kálmán Művelődési Központ előkertjébe, oldalkertjébe. Ez már egy évek óta dédelgetett álma volt a művháznak.
13: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyag töltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátony terenyei rendőrök június 14-én Mátra Verebélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy zacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Buda Gábort, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallják.
15: A munkatársaink több esetben intézkedtek kábítószer birtoklás miatt. Az első esetben a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lányjal szemben, aki saját bevallása alapján is előző nap kábítószert fogyasztott. A Salgó-Tarján rendőrkapitányság járőrei szintén azon napon az egyik helyi üzemanyag töltőállomáson elnéztek egy idegesen viselkedő 29 éves férfit, akinek a zsebében 16,7 gram por és kristályos állagolnyogot találtak, amely a gyors teszt szerint szintén kábítószernek minősül. A Bátony-Terenyei rendőrök Mátra Verebélyben június 14-én állítottak meg egy rendszám nélküli személygépkocsit, amelynek középkonzolján nyitott alufóliapakot, még az egyik első ülés alatt hengeres tégében kábítószert találtak. Az egyik nőjétes melltartójából is kiesett egy hengeres tároló, amely az elvégzett gyors teszt alapján szintén kábítószert tartalmazott. Munkatársaink ezen a helyszínen összesen 24 gram anyagot foglaltak le, és három szemét állítottak elő a rendőrkapitányságra. A balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai június 17-én éjszaka Érsekvadkertén igazoltattak a két gyalogosan közlekedő fiatal férfit. Egyik táskája egy nagy zacskóban közel 35 gram marihuánát rejtett, amelyből elmondásuk alapján mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrséget fejezték be a napot. Az intézkedések során mind a hét személy kábítószer birtoklás miatt lett kihallgatva.
13: Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipolyda Másdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. Tóth Zsolt Marcellt, a Bozót brigád egyik alapítóját hallják.
1: Ugye korábban mi már elmentünk, leterepszemléztük és megbeszéltük azt, hogy milyen módon tudjuk itt segíteni az ő munkájukat, hogy ez egy jó kis kiránduló pont legyen. Ugye annyit kell tudni, hogy ez szederrel, vadszőlővel benőtt terület volt, nehezen járható, nehezen értelmezhetőek a romok. Elkoptak a régi ismeretterjesztő táblák, elkorhattak a régi padok, úgyhogy igazából szükség volt arra, hogy egy olyan önkormányzat, amelyik kevés anyagi és egyéb forrásokkal rendelkezik, szükség volt arra, hogy mi is segítsünk, és amikor ő meglátta, hogy mivel foglalkozunk, akkor ezért hívott. Úgyhogy ez volt a célunk, hogy egy ilyen kiránduló pont legyen, de nagyon fontos, hogy mi előtte egyébként a terepszemlék során egyeztettünk mindenféllel, ugye ez egy önkormányzati terület, ahol dolgoztunk, de maga a város sokkal nagyobb. Most jelen pillanatban a Damásdon csak a központi lakótorony környékét tettük rendbe, erre volt engedélyünk, erre kaptunk lehetőséget, és aki most oda látogat, az láthatja azt a úgymond vadászkastélyt, ami az Anzsú királyok vadászkastélya volt, és szívesen tartózkodtak ott, abból látható azok a közel 700 éves falak vagy falmaradványok, amik ott vannak, illetve az a központi kis lakótorony maradványa.
13: Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az úszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 díját adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, míg Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Győztek a dunamenti kengurúk a magyar másodosztályú kriket bajnokság negyedik fordulójában. A csapat az Albatrosz CC ellen lépett a pályára. A debütáló játékos Gáspár Attila ausztrál futballjátékos volt, aki a védekezésben segítette hatékonyan a kengurúkat, meghozva a győzelmet.
3: Közlekedés.
13: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin a Rév utcában és Tahitót falu belterületén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: Vodafone idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással bűbörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
6: Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipolyda Másdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak teremszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli ezt tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. Győztek a dunamenti kengurúk a magyar másodosztályú kriket bajnokság negyedik fordulójában. A csapat az Albatrosz CC ellen lépett a pályára. A debütáló játékos Gáspár Attila ausztrál futballjátékos volt, aki a védekezésben segítette hatékonyan a kengurúkat, meghozva a győzelmet. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosak közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, ami könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Rekordot döntött a NASA Mars járója, olvasható a hvg.hu-n. A jármű már 5 éve landolt a vörös bolygón, azóta pedig rengeteg felfedezés és vizsgálat köthető a nevéhez. Az ősi élet nyomai után kutat egy kráterben, ahol a mérések alapján egy hajdani tómeder, valamint egy folyó deltája található. Ennek eredményeként a szerkezet a küldetés kezdete óta már mint egy 42,2 kilométert tett meg, ami megegyezik egy maratoni futóverseny hivatalos hosszával. Egy 11 éves brit kislány heves érzelmi reakciója vált felkapottá, miután édesanyja videóra vette, hogy gyermeke szabályosan összeomlik annak hírére, hogy többé nem használhatja a közösségi oldalakat, vette észre az Index. A felvételen azt látható, hogy a kislánya hír hallatán a földre rogyik, sírni kezd és kétségbe esetten zokog. Az eset persze rögtön éles vitát indított a fiatalok online platform használatáról, valamint annak érzelmi és pszichológiai hatásairól. Látványos tűzijátékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találgatásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz, a híresztelések szerint a leánybúcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
3: Közlekedés.
6: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin, a Rév utcában és Tahitót falu belterületén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyag töltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátonyterenyei rendőrök június 14-én Mátraverevélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a balassagyarmati rendőrkapitányság egyenruhásai június 17-én éjszaka érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy szacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az uszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban, közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg, emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszen Lativadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 diák adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, míg Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Tegnaphoz képest tovább nőtt a halálesetek száma Franciaországban az extrém hőség miatt. A vizekben már több mint 20 ember halt meg. Mindez a szakértők szerint azért történt, mert sokan úgy fürdőznek a természetes vizekben, hogy nem mérik fel a valós veszélyeket. Németországban a hétvégén 5-en vesztették életüket, szintén a strandulók körében, az ország folyóiban és tavaiban. Bajorországban 2 fiatal férfi fulladt a habogva, egy 79 éves nő pedig a Balti-tengerben hunyt el. További tragédiák történtek Brandenburg és Észak-Rajna-Vesztfália tavaiban is.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin, a Rév utcában és Tahitót falu belterületén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. Egy 11 éves brit kislány heves érzelmi reakciója vált felkapottá, miután édesanyja videóra vette, hogy gyermeke szabályosan összeomlik annak hírére, hogy többé nem használhatja a közösségi oldalakat, vette észre az Index. A felvételen azt látható, hogy a kislánya hír hallatán a földre rogyik, sírni kezd és kétségbe esetten zokog. Az eset persze rögtön éles vitát indított a fiatalok online platform használatáról, valamint annak érzelmi és pszichológiai hatásairól.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin, a Rév utcában és Tahitót falu belterületén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 24-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Elkezdődött a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán művelődési központ aulájának nyílászáró cseréje, közölte a Megafonnal a GAMESZ vezetője. Gál Dénes részletezte, a 10 millió forintos beruházást betervezték az idei költségvetésbe. Szükségességét pedig az indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben az ajtók és ablakok elhasználódtak, így nem csak energetikailag, hanem a biztonság miatt is el kell végezni a fejlesztést. Hozzátette, nem pusztán cseréről van szó, hanem bővítésről is, ugyanis a művelődési központban helyet kapó Horváth Endre galériának egy közvetlen kert kapcsolatot alakítanak ki, vagyis egy ajtót építenek be a galériába, ezzel megnyitva a teret a kert felé. Gál Dénest, a Balassagyarmati GAMESZ igazgatóját hallják.
4: A Mikszáth Kálmán művelődési központ aulájában egy előre tervezett beruházás felújítást hajtunk végre. Kivitelezők megérkeztek, és a aulában lévő nyílászárókat cseréljük ki. A beruházás összértéke 10 millió forint, mely előre tervezett volt, és a költségvetésünk tartalmazta ezt az összeget. Elsősorban energetikai szempontok miatt kellett kicserélni a nyílászárókat, ugyanis ezek már egy elvetemedett öreg nyílászárók voltak. Az új ajtók, ablakok, azok borovifenyőből készültek, és három rétegű üvegezéssel lesznek ellátva. Ki lesz cserélve az aulába a két nagy ajtóablak együttes, amely a emeleti lépcsők mellett található, valamint a oldalsó személyzeti kijáró, valamint a Horváth Endre galériából egy ajtót nyitunk a Mikszáth Kálmán művelődési központ előkertjébe, oldalkertjébe. Ez már egy évek óta dédelgetett álma volt a művháznak.
3: A napokban a rendőrök több esetben indítottak eljárást kábítószer birtoklás miatt Nógrád vármegyében, közölte rádiónkkal a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor elmondta, a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása szerint is előző nap drogot fogyasztott. Salgótarjánban az egyik városi üzemanyagtöltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves helyi férfit, akinek a zsebében 16,7 gram port és kristályos anyagot találtak. A gyors teszt szerint kábítószert. A Bátony terenyei rendőrök június 14-én Mátra verebélyen állítottak meg egy rendszám nélküli személyautót, amelynek középkonzolján nyitott alufólia pakkot, míg az egyik ülés alatt hengeres tégelyben drogot találtak. Az egyik női utas melltartójából szintén kiesett egy hengeres tároló, amely a gyors tesztek alapján ugyancsak kábítószert tartalmazott. Hozzátette, a Balassagyarmati rendőrkapitányság egyen ruhásai június 17-én éjszaka Érsekvadkerten igazoltattak két gyalogost. Az egyik fiatalember táskája egy nagy zacskó marihuánát rejtett, amelyből mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrségen fejezték be a napot. Buda Gábort, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallják.
5: A munkatársaink több esetben intézkedtek kábítószer birtoklás miatt. Az első esetben a rétsági rendőrök június 12-én intézkedtek egy 18 éves lánnyal szemben, aki saját bevallása alapján is előző nap kábítószert fogyasztott. A Salgótarján rendőrkapitányság járőrei szintén azon napon az egyik helyi üzemanyagtöltőállomáson ellenőriztek egy idegesen viselkedő 29 éves férfit, akinek a zsebében 16,7 gram por és kristályos állagolnyogot találtak, amely egy gyors teszt szerint szintén kábítószernek minősül. A Bátonyterenyei rendőrök Mátra verebélyében június 14-én állítottak meg egy rendszám nélkül személygépkocsit, amelynek középkonzolján nyitott alufóliapakot, még az egyik első ülés alatt hengeres tégében kábítószert találtak. Az egyik nőjétes melltartójából is kiesett egy hengeres tároló, amely az elvégzett gyors teszt alapján szintén kábítószert tartalmazott. Munkatársaink ezen a helyszínen összesen 24 gram anyagot foglaltak le, és három személyt állítottak elő a rendőrkapitányságra. A Balassagyarmati rendőrkapitányság munkatársai június 17-én éjszaka Érsekvadkertén igazoltattak két gyalogosan közlekedő fiatal férfit. egyik táskája egy nagytaskóban közel 35 g marihuánát rejtett, amelyből elmondásuk alapján mindketten fogyasztottak, ezért ők a rendőrséget fejezték be a napot. Az intézkedések során mind a 7 személy kábítószer birtoklás miatt lett kihallgatva.
3: Láthatóvá tették a Bozót brigád tagjai az Ipoly Damásdon található várat. Tudtuk meg az akciócsoport egyik alapítójától. Tóth Zsolt Marcell elmondta, még tavasszal tartottak terepszemlét a romnál, ahol kiderült, hogy egy szederrel, vadszülővel benőtt, nehezen megközelíthető területet kell megtisztítaniuk. Ráadásul az elkapott ismeretterjesztő táblák sem segítettek a helyzeten. Hozzátette, mivel a vár mérete túlmutat a település közigazgatási határain, most csak a lakótorony körüli rész tették rendbe. Emellett új információs táblát, padokat és asztalokat helyeztek ki. Tóth Zsolt Marcellt, a Bozót brigád egyik alapítóját hallják.
6: Ugye korábban mi már elmentünk, leterepszemléztük és megbeszéltük azt, hogy milyen módon tudjuk itt segíteni az ő munkájukat, hogy ez egy jó kis kiránduló pont legyen. Ugye annyit kell tudni, hogy ez szederrel, vadszőlővel benőtt terület volt, nehezen járható, nehezen értelmezhetőek a romok. Elkoptak a régi ismeretterjesztő táblák, elkorhattak a régi padok, úgyhogy igazából szükség volt arra, hogy egy olyan önkormányzat, amelyik kevés anyagi és egyéb forrásokkal rendelkezik, szükség volt arra, hogy mi is segítsünk, és amikor ő meglátta, hogy mivel foglalkozunk, akkor ezért hívott. Úgyhogy ez volt a célunk, hogy egy ilyen kiránduló pont legyen, de nagyon fontos, hogy mi előtte egyébként a terepszemlék során egyeztettünk mindenféllel, ugye ez egy önkormányzati terület, ahol dolgoztunk, de maga a város sokkal nagyobb. Most jelen pillanatban a Damásdon csak a központi lakótorony környékét tettük rendbe, erre volt engedélyünk, erre kaptunk lehetőséget, és aki most oda látogat, az láthatja azt a úgymond vadászkastélyt, ami az Anjou királyok vadászkastélya volt, és szívesen tartózkodtak ott, abból látható azok a közel 700 éves falak vagy falmaradványok, amik ott vannak, illetve az a központi kis lakótorony maradványa.
3: Júniusi ülésén döntött a Dunakeszi képviselőtestület arról, hogy a jövőben körforgalmi csomóponttá alakítják a Tábor út és a Klapka utca kereszteződését. Olvasható a város internetes oldalán. A beruházás a Tábor út tervezett aszfaltburkolat felújításához kapcsolódik, célja pedig a közlekedés gördülékenyebbé, valamint biztonságosabbá tétele. Mindezt azzal indokolják, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a gépjármű áradat a környéken, a Dunakeszi diák negyed fejlődésének köszönhetően. A két középiskola, valamint az uszoda miatt egyre többen tartanak a Klapka utcáról egyenesen a komplexum irányába, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. 1081 fiatalt díjaztak a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége programban. Közülük 19-en gödiek. Az elismerést 13 kajakos kapta meg. Emellett kosárlabda, szinkronkorcsolya, tollaslabda, kardvívás, valamint fitness sportágban is a helyi kiválóságokat emelték ki. A kitüntetésben részesülők közül a Huszenlati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola és a Németh László általános iskola és alapfokú művészeti iskola is 7-7 diák adott a városnak. Szabolcs Balázs már negyedszer, míg Kovács Boldizsár harmadszor nyerte el a címet. Győztek a Dunamenti Kengurúk a magyar másodosztályú kriketbajnokság negyedik fordulójában. A csapat az Albatrosz CC ellen lépett a pályára. A debütáló játékos Gáspár Attila ausztrál futballjátékos volt, aki a védekezésben segítette hatékonyan a kengurúkat, meghozva a győzelmet.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin, a Rév utcában és Tahitót falu belterületén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szervezet pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsít a rendőrség egy 30 éves budapesti beteghordozót, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, emellett szeret állatokat boncolni. A gyanú szerint földi maradványokhoz is hozzájutott egyrészt a munkahelyén, másrészt Szlovákiában, illetve magyarországi elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. Szenvedélyéről közvetlen környezetének, családtagjainak és barátainak szintén beszélt, valamint fotókat készített a gyűjteményéről. A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Látványos tűzijátékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találgatásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz. A híresztelések szerint a leánybúcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin, a Rév utcában és Tahitót falu belterületén. Vezessenek óvatosan, figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 25-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomon követési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnak, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO mentes magyar álláspontot képviselte. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Szombattól kedd éjfélig a hőségriasztást 3 fokra emelik. Ez közölte a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóságok kiemelték, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szakemberek ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy hőségben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hozzátették, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse, Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomon követési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO mentes magyar álláspontot képviselte. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Szombattól kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emelik. Ez közölte a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóságok kiemelték, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szakemberek ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy hőségben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hozzátették, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse, Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól. Yeah!

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége megütközéssel fogadta, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie. Hazánk továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Közleményükben azt írták, az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós szabályozás több alapvető eleme alól. A jövőben ezeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre. Gyengülnének a nyomon követési és jelölési követelmények. Így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha módosított technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. Ezt szavazta meg a Tisza, a többi jelenlévő magyar EP képviselő a GMO mentes magyar álláspontot képviselte. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Ezt mondta a miniszterelnök Gödöllőn a V4-es országok kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a szövetség megerősítése mellett. Mint mondta, olyan partnerséget szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A kormányfő kiemelte, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Az ipari kapacitása, az innovációs potenciája, valamint a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. Szombattól kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emelik. Ez közölte a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóságok kiemelték, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szakemberek ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy hőségben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hozzátették, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. Meglepően őszintén beszélt a magánéletéről Zséda. Az énekesnő a napokban egy interjúban sok mindent elárult a válásáról és az új kapcsolatáról. Többek között kifejtette, azt szerette volna, hogy mindenki rendben legyen, a fia és a volt férje is, hogy mindenki tudjon haladni az eseményekkel. A szerelem sem sokáig került el a művésznőt, ráadásul egy régi ismerőse, Moldvai Márk személyében talált rá ismét a boldogság.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.